0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon, mintha nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

tapasztaltabbak.

0: Emlékszel? A mi korunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orrgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: mesét. Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék,

0: zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési lábomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Nagyon jól vesztem, megint ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Na gyerünk!

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Just for fun, he says,
0: get a job. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: Best FM. A Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: H, mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Szabolcsban is pusztítottak a szabadtéri tüzek, ismét lesz retro véradás, felmérik a balatoni bringakör állapotát. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az extrém forró és száraz nyárnak köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádiónak Rutkai Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.
2: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatok viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly, tehát 2025-ben egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltói munka áll.
1: Ismét retro véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat. Most szombaton országszerte 32 helyszínen, köztük a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben is várják az önkéntes véradókat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A véradást retro zene és sörvirsli menü teszi különlegessé. Vért bárki adhat, aki egészséges, 18 és 65 év közötti testsúlya eléri az 50 kg-ot, és megfelel a véradás egyéb feltételeinek is. Minden fontos részlet elérhető az ovs.hu oldalon. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kapni az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
3: Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: És most néhány szó az időjárásról. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csupán elszórtan alakulhat ki futózápor Nyíregyháza környékén. A hőmérséklet 28 fokig emelkedik, éjjel is beborulhat időnként, de jelentősebb csapadék nem valószínű. Holnaptól azonban újra megélénkül a szél, de közben melegszik is, szombaton már 33 fok is lehet. A folytatásban változékonyabb időjárás mellett csak lassan gyengül a felmelegedés. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

0: napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szabolcsban is pusztítottak a szabadtéri tüzek. Folytatódik az értékes esték, figyeljünk az utakon az iskolásokra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az extrém forró és száraz nyárnak köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádióknak Rutkai Dér Vivien, a Vármegyei Katasztrófa Védelem szóvivője.
3: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatokhoz viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly, tehát 2025-ben egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltói munka áll. Több mint két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.
2: Három elektromos hulladékgyűjtő jármű dolgozik Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Berek településein. Egy éven át tesztelte az EAK Nonprofit Kft. Azt, hogy a kukás autók milyen feladatokra használhatók a leghatékonyabban. A tapasztalatok alapján a járművek leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyultak eredményesnek, számol be a nyiregyháza.hu. Eberhard Gábor, az EAK ügyvezetője elmondta, a járművek elindulnak a telephelyről, kijelölt útvonalakon összegyűjtik és leürítik a hulladékot, majd visszatérnek. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatok teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Továbbra is szünetel a szülészet-nőgyógyászati aktív fekvőbeteg ellátás és az ügyelet a Mátészalkai Tagkórházban. A Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei oktatókórház közölte, a rendelkezésre álló humán erőforrás csökkenése miatt a nyári időszakban kialakított ellátási rend marad érvényben, vagyis a szüléseket Nyíregyházán és Fehérgyarmaton biztosítják. Mátészalkán ugyanakkor továbbra is elérhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhes gondozás és az ultrahangvizsgálat, a rizikóvárandósok követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint hétköznap nappali időszakban a sürgős nőgyógyászati ellátás is. A szülészet újraindításának lehetőségén pedig továbbra is dolgoznak a szakemberek. Folytatódik a Nyíregyházi Települési Értéktárbizottság programsorozata. Az értékes esték következő alkalmát szeptember 22-én tartják, ezúttal a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar kerül a középpontba. A nemzeti értékként számon tartott együttes zeneművészeti és kultúra közvetítő tevékenységét Kóti Gergő, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Közhasznú Egyesület elnöke mutatja be. Az előadáson a zenekar is közreműködik. Az értékes esték célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a Nyíregyházához kötődő kulturális, művészeti és egyéb értékeket, írja a nyiregyháza.hu. A program ingyenes, a helyszín a Móricz Zsigmond könyvtár lesz. Ismét retro véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat. Most szombaton országszerte 32 helyszínen, köztük a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben is várják az önkéntes véradókat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A véradást retro zene és sörvirsli menü teszi különlegessé. Vért bárki adhat, aki egészséges, 18 és 65 év közötti testsúlya eléri az 50 kg-ot, és megfelel a véradás egyéb feltételeinek is. Minden fontos részlet elérhető az ovs.hu oldalon. Pénteken ismét megrendezik a Veled futok rendezvényt Nyíregyházán. A szervezők célja, hogy a mozgás örömét látványos fényekkel, zenével és közösségi élményekkel tegyék emlékezetesebbé, közölte a Nyíregyházi Sportcentrum. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum ad otthont az eseménynek, a résztvevők három különböző futótáv közül választhatnak, 400 méter, 1200 méter és 3000 méter. A futás mellett kísérő programokkal, tűz- és LED zsonglőrökkel, fényfestéssel, rúdtánccal, arcfestéssel, zenés programokkal is várják az érdeklődőket. helybe viszik a szűrővizsgálatokat, ismét úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. A héten 3 Szabolcs-Szabnár-Beregi településen élők élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Szerdán Barabás, csütörtökön Székely és Gyulaháza lakói vehetnek részt mások mellett nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános állapotfelmérésen, de tartanak a szakemberek csontsűrűségmérést, melanóma szűrést és a dohányzásról való leszokáshoz is hasznos tanácsokat adnak az érdeklődőknek, írja a Szabolcs Online. Elbontják a Tiszalóc közelében található, használaton kívüli közúti felüljárót. A munkálatokat szeptember 8-áig Vágányzár mellett végzik, ami miatt módosul egyes vonatok közlekedése Miskolc és Nyíregyháza között is. A Nyírség Intercity a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között a Vágányzár ideje alatt is közlekedik, ellenben a Budapest 60 Miskolc fővonalon változások várhatók. Miskolc és Szerencs között közvetlen MÁV buszok közlekednek, Szerencsről személyvonatok indulnak Nyíregyházára. A Füzesabony és Nyíregyháza között közlekedő vonatoknál időbeli változásokra is lehet készülni, a részletek a MÁV csoport honlapján érhetők el. A Bújtosító újabb sporttörténetet írt. Itt rendezték meg az első akvatlon élménybajnokságot, ahol több mint 50 versenyző állt rajthoz. A célba érkezők mindegyike egyedibe futóérmet kapott, a legjobbakat pedig külön díjakkal jutalmazták, ezeket Győr Bélától, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkárától vehették át a győztesek.
4: Nagy örömmel vettük ezt, azt is, hogy Nyíregyháza újra fölkerült a térképre, és köszöntem a rendezőknek azt, mert ugye itt voltunk a vándorgyűlésen is legutóbb, és annak is nagyon-nagyon jó visszhangja volt. Azt, hogy ilyen aktívak, és azt, hogy ilyen sporteseményeket kezdeményeznek. Látszik, hogy itt családok is megjelentek, volt, ahol apukák, anyukák versenyeztek, volt, ahonnan a gyerekek. Ha már csak azt elértük, hogy jövőre ugye a családokból, akik most nem indultak, azok is indulnak, akkor azt hiszem, hogy elérte a célját ez a rendezvény is.
2: Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kapni az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
5: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
2: Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Tegnap országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta Rádiónak Dávid Mónika rendőralezredes.
6: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csupán elszórtan alakulhat kifutó zápor Nyíregyháza környékén. A hőmérséklet 28 fokig emelkedik, éjjel is beborulhat időnként, de jelentősebb csapadék nem valószínű. Holnaptól azonban újra megélénkül a szél, de közben melegszik is, szombaton már 33 fok is lehet. A folytatásban változékonyabb időjárás mellett csak lassan gyengül a felmelegedés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Jó reggelt, most már 6 óra elmúlt, ébresztő. Tegnap már sikerült szerintem elkezdeni a katonás reggeleket, ma pedig még ügyesebbek leszünk benne, hiszen szeptember 2-a van, és tegnap még egy kicsit minden az első napról szólt, ma viszont már kezd beállni a rendszer. Remélem,

ismerték meg Phil Collins-t, valamint megjelent a Beatles Yesterday című lemeze is. Most reggel friss a levegő, délután pedig egészen baráti 28 fok várható, a részletek pedig pár ébresztődar után jönnek itt a Best reggelben. Szép napot!

A reggeli készülődéshez azért nem mindegy, hogy milyen ruházatot választunk, igyekszek benne segíteni, jön az időjárás jelentés. A mai napon kezdetben egy felhősebb fog felettünk átvonulni, és délután már napos idő várható, viszont azért gomoly felhők még lehetnek. Egy-egy zápor, zivatar az nem kizárt. Friss most a reggel, majd pedig délután, így szerdán, Nyíregyházán 28 fokra készülünk. Csütörtökön pedig egy gyenge hidegfront hatására többfelé majd megélénkül az északnyugati szél. Kezdetben lesz majd több felhő felettünk, és délutánra ismét a napsütés veszi át a főszerepet, és csökken a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet holnap is 28 fok környékén alakul. Pénteken pedig a napsütésé lesz abszolút a főszerep, bár mondjuk itt-ott fátyol és gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. A legmelegebb órákban pedig újra visszakapaszkodunk a 30 fokhoz. Derűs napot!

0: with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elektromos hulladékgyűjtők járják a megye útjait. Folytatódik az értékes esték. Sikeres volt az első akvatlon. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Három elektromos hulladékgyűjtő jármű dolgozik Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Berek településein. Egy éven át tesztelte az EAK Nonprofit Kft. Azt, hogy a kukás autók milyen feladatokra használhatók a leghatékonyabban. A tapasztalatok alapján a járművek leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyultak eredményesnek, számolt be a nyiregyhaza.hu. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatok teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Folytatódik a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság programsorozata. Az értékes esték következő alkalmát szeptember 22-én tartják, ezúttal a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar kerül a középpontba. A nemzeti értékként számon tartott együttes zeneművészeti és kultúra közvetítő tevékenységét Kóti Gergő, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Közhasznú Egyesület elnöke mutatja be. Az előadáson a zenekar is közreműködik. Az értékes esték célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a Nyíregyházához kötődő kulturális, művészeti és egyéb értékeket, írja a nyiregyháza.hu. A program ingyenes, a helyszín a Móricz Zsigmond könyvtár lesz. A bújtosító újabb sporttörténetet írt. Itt rendezték meg az első akvatlon élménybajnokságot, ahol több mint 50 versenyző állt rajthoz. A célba érkezők mindegyike egyedi befutóérmet kapott, a legjobbakat pedig külön díjakkal jutalmazták, ezeket Győr Bélától, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkárától vehették át a győztesek.
3: Nagy örömmel vettük ezt, azt is, hogy Nyíregyháza újra fölkerült a térképre, és köszöntem a rendezőknek azt, mert ugye itt voltunk a vándorgyűlésen is legutóbb, és annak is nagyon-nagyon jó visszhangja volt. Azt, hogy ilyen aktívak, és azt, hogy ilyen sporteseményeket kezdeményeznek. Látszik, hogy itt családok is megjelentek, volt, ahol apukák, anyukák versenyeztek, volt, ahonnan a gyerekek. Ha már csak azt elértük, hogy jövőre ugye a családokból, akik most nem indultak, azok is indulnak, akkor azt hiszem, hogy elérte a célját ez a rendezvény is.
2: És most néhány szó az időjárásról. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csupán elszórtan alakulhat ki futózápor Nyíregyháza környékén. A hőmérséklet 28 fokig emelkedik, éjjel is beborulhat időnként, de jelentősebb csapadék nem valószínű. Holnaptól azonban újra megélénkül a szél, de közben melegszik is, szombaton már 33 fok is lehet. A folytatásban változékonyabb időjárás mellett csak lassan gyengül a felmelegedés. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

Jó reggelt, itt a szeptember, szóval a reggeli csúcs meg a délutáni csúcs ma is borítékolható. Érdemes időben elindulni, rengeteg stresszt lehet ezzel elkerülni. Na meg hát próbálok én is még különböző közlekedési információkkal segíteni a napindításban. Például burkolatsüllyedés helyreállításán dolgoznak a Szent István utcán, ideiglenesen megváltozott így a forgalmi rend a munkaterület mellett, megállási tilalom van érvényben. Jelzőlámpa irányítja forgalmat a Vasvári Pál utcán, váltakozó irányba halad a forgalom, ilyenkor reggel aztán különösen nagyobb dugó is várható itt, valamint a Hímes utca továbbra is le van zárva, szintén jelzőlámpás forgalom irányítás mellett kifejezetten lassan halad a forgalom Nyíregyháza Nagykáló között a Nyíres tanyai elágazásnál, és ráadásul még sebességkorlátozás is van érvényben. A Rákóczi út 5 szám mögött pedig egy kisebb területet felbontottak, ez érinti a gyalogos forgalmat is, valamint a Széchenyi-Toldi utca találkozásánál a zöld területet bontották fel, a gyalogosoknak majd a másik oldalt. Érdemes sétálgatni. Jó utat, stresszmentes szerdát, ez a Best FM.

Jó reggelt mondok, egy jó hírt, már a hét közepén járunk, szerda van, szeptember 2-a, és hát ahogy telnek a szeptemberi napok, egyre jobban érezzük majd az ősz közelettét, kicsit később kell a nap, továbban ugye sötét, ráadásul korábban is sötétedik, de reggel már lehet, hogy kell egy végnyav, valami vett felke, délután viszont még simán ránk mosolyog a nap, különleges időszak ez, amikor reggel már ősz van, délután pedig még nyár, hát és ami pedig a mai időjárást illeti, 28 fok várható ma délután Nyíregyházán, friss a reggel, de a napközbeni napsütés azért megteszi a hatását. Rekordot ettől függetlenül nem fogunk dönteni, mert hogy képzeljük el 2015-ben, még 36 fok volt Tuzséron, ennél azért kellemesebb lesz a mai nap időjárása. Szóval szeptember 2. napján talán érdemes egy pillanatra megállni, és elgondolkodni, hogy milyen lesz az ősz, mit szeretnénk elérni, van-e valami, mit régóta halogatunk, vagy egyszerűen csak azt szeretnénk, hogy kevesebbet rohanjunk, de az a helyzet, hogy nem kell mindent egyszerre megoldani. Egyetlen egy apró változás is elég lehet a kezdethez, mert hogy nagyon sok dolog egyszerűen kezdődik. A következő mondattal, na jó, akkor ma elkezdem. És talán pont ez a szeptember 2-a, a szerdai nap lesz ilyen. És a Rebekákat, Dorinákat mindenképpen köszöntsék fel, jönnek a frissek 7 órakor, aztán pedig a napindító horoszkóp itt a Bestem. Szép napot, én Simon Norbert vagyok. Barbra Streisand.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév, igen nagy a forgalom városunkban. Torlódás az óvodák, iskolák és a főutak mentén tapasztalható. Burkolat süllyedés helyreállításán dolgoznak a Szent István utcán, ideiglenesen megváltozott a forgalmi rend, a munkaterület mellett megállási tilalom van érvényben. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat a Vasvári Pál utcán, váltakozó irányba halad a forgalom, valamint a Hímes utca továbbra is le van zárva. Szintén jelzőlámpás forgalom irányítás mellett lassan halad a forgalom Nyíregyháza Nagykálló között, a Nyírjástanyai elágazásnál 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Körültekintően a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Továbbra is zárva tart a szülészet Máté Szalkán. Péntek esti futóprogram Nyíregyházán. Figyeljünk az utakon az iskolásokra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Továbbra is szünetel a szülészet nőgyógyászati aktív fekvőbeteg ellátás és az ügyelet a Máté Szalkai Tagkórházban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közölte, a rendelkezésre álló humán erőforrás csökkenése miatt a nyári időszakban kialakított ellátási rend marad érvényben, vagyis a szüléseket Nyíregyházán és Fehérgyarmaton biztosítják. Máté Szalkán ugyanakkor továbbra is elérhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhes gondozás és az ultrahangvizsgálat, a rizikóvárandósok követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint hétköznap nappali időszakban a sürgős nőgyógyászati ellátás is. A szülészet újraindításának lehetőségén pedig továbbra is dolgoznak a szakemberek. Pénteken ismét megrendezik a Veled futok rendezvényt Nyíregyházán. A szervezők célja, hogy a mozgás örömét látványos fényekkel, zenével és közösségi élményekkel tegyék emlékezetesebbé, közölte a Nyíregyházi Sportcentrum. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum ad otthont az eseménynek, a résztvevők 3 különböző futótáv közül választhatnak, 400 méter, 1200 méter és 3000 méter. A futás mellett kísérő programokkal, tűz és LED zsonglőrökkel, fényfestéssel, rottánccal, arcfestéssel, zenés programokkal is várják az érdeklődőket. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Tegnap országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőralezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és figyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csupán elszórtan alakulhat ki futózápor Nyíregyháza környékén. A hőmérséklet 28 fokig emelkedik, éjjel is beborulhat időnként, de jelentősebb csapadék nem valószínű. Holnaptól azonban újra megélénkül a szél, de közben melegszik is, szombaton már 33 fok is lehet. A folytatásban változékonyabb időjárás mellett csak lassan gyengül a felmelegedés. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Jó reggelt, 7 óra most már elmúlt, eljött az indulás pillanata, és ehhez időzítjük a horoszkópot is. Na milyen lesz ez a szerda például a kosoknak? A szeptember eleje most arra tanít téged, hogy az energiád érték, ne égesd el már az első lendületben, bikák, nézd rá más szemmel valamire, ami régóta az életed része. Egy ismerős hely, étel vagy rutin most egészen más érzést kelthet majd benned. Jönnek az ikrek, nem kell állandóan új ingerek után kutatnod, egy régi érdeklődésed tesz visszatérve, most meglepően frissen érezheted majd magad. Rákok, ne csak azt kérdezd magadtól, hogy mit kell csinálnod, hanem azt is, hogy milyen környezetben és milyen érzésekkel szeretnéd végigélni ezt a mai napot. Oroszlánok, a mai nap nem vizsga. Nem attól lesz jó, hogy mindenki látja, hogy mire vagy képes, hanem attól, hogy te elégedett vagy azzal, amit adsz. Szüzek, nem kell ma mindent tökéletesen elrendezni, egy kis rendezetlenség nem veszélyezteti a terveidet, ez ma még belefér, és a mérlegek, ma legyen legalább egy dolog, amit kizárólag a saját ízlésed szerint választasz, nem kell hozzá indoklás, egyszerűen csak érezd magad tőle jól. Skorpiók, van, amit egyszerűen jobb megfigyelni, mint megfejteni, ma hagyd meg magadnak a kíváncsiság örömét, anélkül, hogy minden részlet mögé jelentés keresnél, és annyira sok, ahelyett, hogy már a következő programon gondolkodsz, élvezd azt, ahol éppen most vagy. Bakok, lehet, hogy ma semmi látványos nem fog veled történni, mégis elindul benned valami, egy gondolat, egy érzés, vagy egy apró változás, később majd fontos lesz. És a vízöntők szerdai napja, ha valami szokatlan jut eszedbe, előbb próbáld ki, és csak utána magyarázd el másoknak. Nem minden jó ötlet születik ugyanis közmegegyezésből. Na meg a halak, a nyár véget érhet, de nem kell elengedned mindent, ami adott. Vigyél át egy kedvenc szokást, helyet vagy pedig hangulatot az őszbe.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

Jó reggelt, kezdjük közlekedéssel a szerda reggelt. Jó tudni, hogy új sebességkorlátozó táblákat helyeztek ki a Sarkanty utca egy szakaszán, egészen pontosan a Sarkanty utcán a Kossuth és a Dózsa-György utca közötti szakaszról van szó. Itt mindkét irányból most már 30 km/h sebességkorlátozással kell számolni, és ha nagyon siet, akkor jobb, hogyha kerüli az incédit, ugyanis útburkolati jeleket festenek az incédi soron, a balra kanyarodó sávot festik egészen pontosan, mint egy 100 méteres szakaszon, ezt le is zárták. Ráadásul az arra közlekedőknek további forgalomkorlátozásra is kell számolni. Jó ezt így a reggelbe bekalkulálni. És fejben tartani, hogy szeptember 7-én teljesen lezárják a 36-os főút egy szakaszát. Közel egy hónapig kerülni kell majd az autósoknak a Valenta autó és a Salamon-Bokori út közötti szakaszon. Én mindenkinek jó utat kívánok, legyen szemfüles, ha lát valami fontosat, írja meg nekünk, bestfmnyiregyháza.hu. Írja meg közlekedési írét ma reggel is az üzenő falunkra. Jó utat, nem fogunk besülni az autóban, nagyjából 26 fokot várunk majd délután, a legmelegebb időszakban.

Lájtos ritmusokkal kezdődik itt a szerda reggel a Best reggelben. Maradunk továbbra is a közlekedésnél. Szombaton már egy várva várt nap jön Nyíregyházán. A gyerekek biztosan nagyon várják a legújabb játékvárost. Viszont számolni kell azzal, hogy a közlekedést is érinti ez. És már is mondom, hogy milyen útlezárásokkal kell kalkulálni szombaton. A Dózsa-György utca és a Kossuth tér rendezvényen érintett szakaszai teljes egészében le fogják majd zárni. A Hősök tere, a Jókai tér és a Szabadság tér térségében is ugyanez a helyzet, valamint a Korzó bevásárlóközpont mögötti rendezvény érintett területet a Nagy Imre tér irányából is teljesen lezárják a gépjármű forgalom elől, a Szabadság tér Nagy Imre tér sarkán, a NAV épületének környezetében, a Szabadság téri parkoló végén szintén teljes útzár lesz majd, ezt majd be kell kalkulálni a belvárosban a szombati napra, hogy a gyerekek zavartalanul tudjanak és persze biztonságban legózni. Ha lájtosan kezdtük az előbb a szerda reggelt, akkor most már lendületesebben folytatjuk a hírek előtt, itt a Backstreet Boys.

0: 16-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Szabolcsban is pusztítottak a szabadtéri tüzek, ismét lesz retro véradás, felmérik a balatoni bringakör állapotát. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az extrém forró és száraz nyárnak köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádióknak Rutkai Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.
2: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatok viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly, tehát 2025-ben egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltói munka áll.
1: Ismét retro véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat. Most szombaton országszerte 32 helyszínen, köztük a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben is várják az önkéntes véradókat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A véradást retro zene és sörvirsli menü teszi különlegessé. Vért bárki adhat, aki egészséges, 18 és 65 év közötti testsúlya eléri az 50 kg-ot, és megfelel a véradás egyéb feltételeinek is. Minden fontos részlet elérhető az ovs.hu oldalon. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kapni az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
3: Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: És most néhány szó az időjárásról. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csupán elszórtan alakulhat ki futózápor Nyíregyháza környékén. A hőmérséklet 28 fokig emelkedik, éjjel is beborulhat időnként, de jelentősebb csapadék nem valószínű. Holnaptól azonban újra megélénkül a szél, de közben melegszik is, szombaton már 33 fok is lehet. A folytatásban változékonyabb időjárás mellett csak lassan gyengül a felmelegedés. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Egyeztessük óráinkat, pillancsunk rá TikTokra, 7 perce járunk, jelenleg 7:30 után és ma délután Nyíregyházán. Egy nagyon kellemes 26 fok várható, erre pedig jön szembe a következő hír. A nyár utolsó napján beköszöntött a tél Ausztriában, hókotrókat vezényeltek ki az utakra. Vágrányban ugyanis egy heves augusztus végi zivatar 20 cm vastag jégréteggel borította be az utcákat az elmúlt napokban. A település pillanatok alatt téli mesevilággá változott, az utakat pedig még hókotróval is takarítani kellett. A vihar Ausztria több részén is komoly csapadékot, villámlást és erős széllökéseket okozott, és minden fehérbe borult. A beszámolók szerint az útszélén több helyen valóságos jéghegyek alakultak ki, miután az úttestről összetolták a jeget. Hát azért nem árt, hogyha van egy kis átmenet, ugye? De ezt a hírt csak így itt hagyom zárójelben, ilyen is előfordulhat, de úgy néz ki, hogy nálunk azért szó sincs ilyesmiről. Bár például 1962-ben Csákváron a mai napon mindössze -0.5 fok volt, ez a negatív rekord, viszont volt olyan év, amikor bőven tombolt a kánikula, szintén a mai napon szeptember 2-án, 2015-ben például Tuzséron még 36 fokot mértek, hát egy jó 10 fokkal alatta leszünk ma, 26 fok várható Nyíregyházán.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól, a főtaxitól. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév, igen nagy a forgalom városunkban, torlódás az óvodák, iskolák és a főutak mentén tapasztalható. Burkolat süllyedés helyreállításán dolgoznak a Szent István utcán, ideiglenesen megváltozott a forgalmi rend, a munkaterület mellett megállási tilalom van érvényben. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat a Vasvári Pál utcán, váltakozó irányba halad a forgalom, valamint a Hímes utca továbbra is le van zárva. Szintén jelzőlámpás forgalom irányítás mellett lassan halad a forgalom Nyíregyháza Nagykálló között, a Nyírjestanyai elágazásnál 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Körültekintően a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kívánok őket!

képlet. A hírek előtt pedig még a reggel sztoria, vagyis a bazi nagy sörrablás is egyben szerintem a reggel legszomorúbb híre, mondjuk attól függ, hogy kinek. Két rablás egyetlen egy nap alatt, csak nem 34 ezer doboz sört loptak el. Az első rabláskor a rendőrség szerint egy nagyjából 45 ezer dollár értékű sörszállítmányt vettek át, amelynek Arizonába kellett volna eljutnia, de sosem érkezett meg a célállomásra. Egy órával később pedig egy állítólagos alvállalkozó cég jelentkezett hamis dokumentumokkal, és további 25 ezer dollár értékű sört vitt el, mindkét lopás pedig augusztus 17-én történt, összesen tehát 34 ezer doboz sört loptak el, ami több mint 1500 kartonnyi mennyiségnek felel meg. Hát úgy látszik, hogy a tolvaj nagyon forró nyárra készül, ami a 2027-es esztendőt illeti. A sörgyártó cég pedig az Instagramon a következőt üzente a tolvajoknak: nem hibáztatunk azért, hogy dicsekedni szeretnél a barátaidnak, hogy mennyi PBR söröd van, csak azt kívánjuk, hogy bárcsak tisztességes úton szerezted volna meg. Ez a mondat amúgy marketing szempontból nagyon rendben van. Kérdés az, hogy megérte-e a 34 ezer doboz sör árát. Ez már a jövő zenéje, nálunk pedig a jelen zenéje. Itt a Van Tien Kulti, a frissek előtt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kertulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil
3: számítás technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
5: Szeptember 11-12-13.
6: Csempei és kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitalspa, jacuzzi, rócsó, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
5: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
6: Neked is ott a helyed.
7: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
8: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Elektromos hulladékgyűjtők járják a megye útjait. Folytatódik az értékes esték. Sikeres volt az első akvatlon. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Három elektromos hulladékgyűjtő jármű dolgozik Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Berek településein. Egy éven át tesztelte az EAK Nonprofit Kft. Azt, hogy a kukás autók milyen feladatokra használhatók a leghatékonyabban. A tapasztalatok alapján a járművek leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyultak eredményesnek, számol be a nyíregyháza.hu. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatok teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Folytatódik a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság programsorozata. Az értékes esték következő alkalmát szeptember 22-én tartják, ezúttal a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar kerül a középpontba. A nemzeti értékként számon tartott együttes zeneművészeti és kultúra közvetítő tevékenységét Kóti Gergő, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Közhasznú Egyesület elnöke mutatja be. Az előadáson a zenekar is közreműködik. Az értékes esték célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a Nyíregyházához kötődő kulturális, művészeti és egyéb értékeket, írja a nyíregyháza.hu. A program ingyenes, a helyszín a Móricz Zsigmond könyvtár lesz. A bújtosító újabb sporttörténetet írt. Itt rendezték meg az első akvatlon élménybajnokságot, ahol több mint 50 versenyző állt rajthoz. A célba érkezők mindegyike egyedi befutóérmet kapott, a legjobbakat pedig külön díjakkal jutalmazták, ezeket Győr Bélától, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkárától vehették át a győztesek.
10: Nagy örömmel vettük ezt, azt is, hogy Nyíregyháza újra fölkerült a térképre, és köszöntem a rendezőknek azt, mert ugye itt voltunk a vándorgyűlésen is legutóbb, és annak is nagyon-nagyon jó visszhangja volt. Azt, hogy ilyen aktívak, és azt, hogy ilyen sporteseményeket kezdeményeznek. Látszik, hogy itt családok is megjelentek, volt, ahol apukák, anyukák versenyeztek, volt, ahonnan a gyerekek. Ha már csak azt elértük, hogy jövőre ugye a családokból, akik most nem indultak, azok is indulnak, akkor azt hiszem, hogy elérte a célját ez a rendezvény is.
9: És most néhány szó az időjárásról. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csupán elszórtan alakulhat ki futózápor Nyíregyháza környékén. A hőmérséklet 28 fokig emelkedik, éjjel is beborulhat időnként, de jelentősebb csapadék nem valószínű. Holnaptól azonban újra megélénkül a szél, de közben melegszik is, szombaton már 33 fok is lehet. A folytatásban változékonyabb időjárás mellett csak lassan gyengül a felmelegedés. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most pedig

Én azt gondolom, hogy megint tempós volt a reggeli készülődés, ugye, mert már 7 perccel járunk 8 óra után becsöngettek. Hát ilyen gyorsan kell A-ból B-be beérni. Egészen más a téma, jön a napi visszahívó rovatunk, egy gyógyszerről van most szó. Viszonylag én azt gondolom, hogy kevés embert érint, de ki tudja, lehet, hogy pont ön az, vagy esetleg egy ismerőse. Ugyanis azonnali hatállyal hívtak vissza egy vényköteles gyógyszert a magyar patikákból, méghozzá a Tavneos nevű gyógyszer összes tételének visszahívásáról döntöttek, és ennek a döntésnek az értelmében a készítményt többé nem lehet forgalmazni, sőt felírni vagy kiadni betegeknek egyáltalán nem lehet, és ezt a gyógyszert eddig egy ritka és súlyos autoimmun betegség a kisérek gyulladásának kezelésére alkalmazták felnőtteknél. A visszahívás hátterében egy egész Európára kiterjedő intézkedés áll, mivel az Európai Bizottság visszavonta a termék forgalmazási engedélyét, a hatósági vizsgálatok során súlyos szabálytalanságokat találtak azoknál a klinikai teszteknél, amelyekkel korábban a gyógyszer hatékonyságát próbálták igazolni, tehát innentől kezdve se felírni, se szedni, se forgalmazni a Tavneos nevű gyógyszer egyik tételét sem lehet. Hogy mi újság van a rakparton? Na ezt pedig megtudjuk a Well Hello-tól itt a Best Reggelben. Ha tudnám,

0: Nem sokára már 8:30, és hogyha 8:30, akkor nálunk itt a Best FM-en jön a Csak 10 perc rovat, és ugye szerdánként először szokott bejelentkezni Dr. Móri Gyula, Szakás Tibivel beszélgetni. A téma pedig szerintem nagyon izgalmas. Mi változott meg 30 év alatt az otthonainkban? Én is kíváncsian várom. Azt viszont már látom, hogy mit akarnak változtatni a palack visszaváltásnál. Egészen pontosan egy jogszabálymódosítást kezdeményezne a MOHU, mert hogy azt szeretnék elérni, hogy a palack visszaváltásnál megszűnjön a készpénzes kifizetés. Ugye jelenleg háromféle variációban kaphatjuk vissza a pénzünket. A Repont applikáció használatával a visszaváltott palackok után nyáró összeget közvetlenül a bankszámlára kérhetjük. A másik megoldás, hogy választhatunk bolti kupont, amit utána levásárolunk az üzletben. A harmadik verzió, hogy a kupont a pénztárnál készpénzre válthatjuk. Na, ezt az utóbbi lehetőséget szeretné a MOHU megszüntetni, így a felhasználók már csak az applikáción keresztül történő utalással, vagy pedig a levásárlással tudnák felhasználni a repontozás összegét. Amúgy ma már több mint 6 milliárd palackot váltottak vissza hazánkban, ez pedig kiemelkedő környezetvédelmi eredménynek számít. Ez megint csak a jövő zenéje, egyelőre természetesen mind a három kifizetésű lehetőség adott a palack visszaváltás után, hogyha az ember kivárta a sorát.
1: A nyíregyháziak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik,
2: a jó zenéket
1: szeretik. Imádják a legjobbakat,
2: imádják a legjobbakat.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvenc.

0: percei változatosan. Változatosan.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a

0: Hallgassuk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
0: Ti vagytok a kedvencem. Ez a 103.9 Best FM.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Mostában sokat figyelem az építészeti trendeket, és most azt látom, hogy az emberek kezdenek barátkozni a fénnyel. Nekem ez azért tetszik, mert jönnek a tulajdonképpen a teli üvegfelületek, és ezek világossá teszik a lakást. Bevallom őszintén, hogy azokat a kecókat nem is nagyon szeretem, amik ilyen lehangoló, ilyen sötét, picike kis lőrésjukak, ablakok helyett. Legyenek nagy felületek, tudjanak beáramlani a fénnyel kapcsolatos energiák. Szerintem különben ennek van jelentősége, de majd kiderül. És ez kiválthatja picit, részben, nem azt mondtam, hogy teljesen, a szabadtéren töltött időnek egy részét, mert olyan nekem, mint hogyha kint lennék a természetbe. Itt vagy? Szia, dr. Móri Gyulával beszélgetek.
3: Eddig bírtam hallgatni.
2: Üdvözlöm a hallgatót. Én így gondolom,
3: de... Értem, csak a modern üvegek, amelyek...
2: Tudom, azok megszűrnek minden.
3: Na, akkor onnantól kezdve meg semmi nem jön be. Tehát ez egy látszat.
2: De nem jobb a lelkemnek, Gyula? Most nem akarok kötözködni. Nem jobb a lelkemnek, hogy egy ilyen gyönyörű szép, világos, napfényes helyem... Még akkor is, ha megszűri, de akkor is másabb a hangulatom tőle.
3: Bizonyos mérték.
2: Lehangol a sötét, szürke...
3: Na, de ennél a mai adásról lehangol. Na, lépjünk be a házadba. Minden hallgatót is megkérek erre. Idézze fel a házát, lakását.
2: Ne jöjjön
3: már, egy picit kérlek. Nem hozzád megy, mindenki a sajátjába megy.
2: Ja.
3: Tehát mindenki idézze fel a saját lakását, most, amit lát, és ha mondjuk ugyanebben a lakásban lakott, vagy akár másikban is, idézze fel, hogy most mit lát, és mit látott mondjuk 15 évvel korábban. És mi az, ami megváltozott? Tételezzük fel, hogy most ugyanott laksz, ugyanaz a tapéta, a bútor, szőnyeg, minden ugyanaz. Mégis van valami, ami biztosan és mindenkinél megváltozott. Szerinted mi ez?
2: Hát én.
3: Ó, te. Igen,
2: hát
3: te
2: valóban. Hát most belenézek a tükörbe, kész.
3: Megváltozott, le kell cserélni a tükröt. Oké. No, akkor egy másikat is mondok, rajtad kívül. Tehát mindenki háztartásában, lakásában megváltozott a világítás.
2: Tényleg. Régebben ugye a normál, hagyományos izzók
3: voltak.
2: Pontosan,
3: és ma már, Tibi, azt nem lehet megmenni. Tehát ez volt a izzószál, Wolfram szál.
2: Gyula, összesen nem fogyasztunk 100 wattot most az újfajta ledes világításunkra.
3: Tapsoljuk meg, tényleg.
2: Nem jó?
3: Gyönyörű. De, nagyon jó, nem fogyasztasz 100 wattot. Na, innen jön ez a baromság, már bocsánat. Butaság.
2: De miért fizessek egy csomót? Azért, mert telepakoltuk régebben 60-80 százvattos izzóval a házat. Másabbak voltak azok a fények?
3: Nagyon, nagyon. Tehát voltak ezek a, ugye 20-40-60 száz, valahogy így néztek ki a wattok. Ezeket már nem lehet kapni. Mert miért nem lehet kapni? Mert azért, mert amit te is mondasz. Ezek az izzók nagyon sok energiát használtak el, nem fényre, hanem hőt termeltek. A hő nem fény. Tehát a világítás szempontjából elvesztegetett energia. Tehát energiatakarékosság kell, le kell cserélni az izzókat, ugye? Hát ez ma a trend. Csak egy dologba senki nem gondol bele. Hogy azok az izzók még az infravörös tartományban is termeltek, vagy sugároztak ki energiát, tehát a hő az ugye az infravörös tartományban, az már nem a látható. Tehát mit tiltottunk ki az otthonunkból?
2: Hát pontosan ezeket az infravörös sugárzóizókat.
3: Azt a minimális infravörös sugárzást, amit mesterségesen, de segítette a szervezetünket. Uh-huh.
2: És most ezeket megvesszük akkor ilyen 100 000 forintos gyógyítólámpaként?
3: Vagy még többként, de nem is tudod, de igazából nem fogod megvenni, mert mikor hazamentél, fölkapcsoltad a világítást, és akartad, nem akartad, ért. Tehát magyarul csak ért egy kis infravörös sugárzás. Ma vannak ezek a LED, fluorescent, vagy mit tudom, hogy kell ezeket mondani, vagy ezek két különböző rész, persze, tehát vannak ezek az energiatakarékos izzó. Mitől energiatakarékos? Ez a legfontosabb. hogy a teljes fény spektrumnak a két végét, az UV-t is, meg az infravöröst is levágták. Ami nem világít, nem kell. Érted ennek a lényegét?
2: Hát az volt a funkciója, hogy világítson. Világít?
3: Igen, azt hittük, hogy csak annyi a funkciója, hogy világítson, de nem ennyi volt a funkció.
2: Sosem vettünk úgy izzót, hogy sugároz nektek UV sugárzást, és akkor gyógyít.
3: Az nem, de infravöröset, igen.
2: Vagy infravöröset, és akkor... De sosem így vettünk izzót. Kell egy 100 wattos izzót, mert a nappaliba kell 4 darab belőle, az 400 watt. Okay, most meg egy fél lakótelep van el belőle.
3: Értem, Tibi, csak 400 wattól a szervezeted, a mitokondriumait kaptak dolgokat. Ma ezt elköltöd majd innentől kezdve gyógyszerre, meg a rossz életminőségednek a valamilyen szintű javítására, és teljesen most én nem a régi izzókat akarom visszahozni, félreértés ne essék, csak elmondom, hogy mi az, amit csinálunk.
2: Hát akkor ezt pótolnunk kell.
3: Hát valamilyen úton, módon pótolni. Hadd mondjam el, az emberiség történetében először vagyunk abban a helyzetben, hogy csak látható fényt kapunk, és semmi más. Ez a probléma gyökere. Tehát ez ugyanaz, mint amikor a skorbuthoz azért jutottak el a tengerészek, mert csak szárított húst vittek a hajón. Tehát egy csomó hiánybetegség nő napról napra, mert nem vagyunk eleget a napon, és ezzel párhuzamosan a lakásainkból is kiűztük azt az egyetlen egy forrást, amivel még jutottunk folyamatosan napi szinten infravörös sugárzáshoz.
2: Ja. Megfogadva a tanácsodat, azt mondod, napi 20 perc a napon, a testünk 20%-át érje a napfény, és különben nem is biztos, hogy mindenhol érnie kell a napfénynek, mert ruhán keresztül is 8 centire le tud menni az emlékezeteim alapján. 20 percet kint vagyok, maradnak az izzók, pácsi.
3: Igen, de akkor mert van egy szám, amiről beszéltünk, hogy mennyit töltünk beltérben ma már.
2: Ugye, 90...
3: 95%-ot, és az emberek döntő részénél nincsen meg semmi.
2: Figyelmeztetésnek jó, de ki fog most ennek hatására majd normálizót betenni?
3: Menjünk tovább. Tehát azt akartam még elmondani, egy kicsit visszanézve, hogy nem volt ilyen az emberiség történetben. A tűznek van, a fáklyának van, a gyertyának van, még a gázlánknak, még az izzószálnak is van. Tehát minden, amit eddig kaptunk és világítottunk mesterségesen, az több volt, mint láthatunk.
2: Ezért érzem jól magam egy kandalló mellett, ahol patogatunk.
3: Ha, kezdünk jó irányba menni. Na, akkor tovább megyek. A mai tévé, monitor, telefon, kékfény sugároz, és most jön a lényeg. Piros tartomány nélkül. De... Soha nem volt ilyen az emberiség történetében.
2: De várjál, már azon lehet állítani.
3: Nem.
2: Nem lehet?
3: Azon nem tudsz. Igen, a este el lehet tolni, de az arról majd megint külön beszélünk. De alapvetően nem úgy használod, tehát este a lefekvésnél csökkentik a kékfényt, és tolnak rajta, de alapvetően a tévén nem is lehet, azt azért tegyük már hozzá, tehát úristen, milyen színe van, a fű nem zöld, hanem ilyen vagy, ezt senki nem csinálja. Hatalmas nagy tévék vannak, tehát jön a kék fény, úgyhogy a piros tartomány hiányzik. Ilyen sem volt még soha. És nem is volt ennyi alvászavarunk soha. Egyre több van.
2: Akkor életmódguru barátomnak, Péternek, akkor kezdjem elhinni azt a dolgait, amikor azt mondta nekem, hogy én ezt a piros lencsés szemüveget vegyem fel este.
3: Nagyon okos.
2: Én azt mondtam, hogy te bolond vagy, Peti. Hát jó, hogy nem már napszemüvegbe fogok otthon járni a házba.
3: De igaza van, teljes mértékben azért, mert a házad egy katasztrófa, a levízú.
2: Na légy szíves, ezt most hagyd abba. A feleségem ezt az adást meghallgatja, azt fogja mondani, hogy ne pocskondiázok, a mi házunk szívem igenis szép, nyugi.
3: Igen, szép, de bemész, és hát az én házam is olyan, Tibi, hát hagyjál már.
2: Hát akkor beszéljünk a tiédről.
3: Jó, az én házam. Nem igaz. Ledízó hátán, ugye most már a spotok is ledből vannak, hát egy olyan kékfény özönbe mész be, hogy az hihetetlen. Tehát
2: nem lehet akkor... különben a leden, nekünk van a plafonon ilyen led, de lehet a színhőmérsékletet változtatni. És mondjuk mi tényleg de tényleg lehet ilyen meleg
3: fehér. Ez ugyanolyan, mint a feldolgozott étel körülbelül, tehát.
2: Ja, hogy az nem az a féle. Aha, nem ebbe igazad.
3: Na, de van egy kutatás, amit 2026-ban csináltak. És még nem is jelent meg teljesen, de az úgynevezett összefoglalója már megjelent. Tehát nem árulok el titkot azzal, hogyha megosztom. Tehát egy vadonatúj dolog, még mondom, teljes terjedelmében nem publikáltak. No, kicserélték a LED izzókat normál izzószálas izzókra. És azt a szervet mérték, a szemedet, amelyben a legtöbb mitokondrium van egységnyileg. Azt hiszem, nincs olyan szervünk, nincs olyan szövetünk az emberi szervezetben, ahol több mitokondrium lenne. Tehát sűrűbb lenne a mitokondrium jelenléte, mint a szemedben. Tehát itt nagyon jól lehet mérni a hatást. Oké. Ahogy idősödsz, ugye romlik a mitokondrium energiatermelése, és akkor kevesebb energiát termel, tehát romlik a szemed. Oké, na most, ha tudod növelni a mitokondrium által termelt energiát, akkor meg javulna a szemed. És a következő derült ki, hogyha 3 perc 670 nanométeres fény csak reggel 3 perc ér, akkor már ez mérhetően javítja a látásokat.
2: Honnan tudom én, hogy mi az a 360 nanométeres, az mi?
3: Az 670 az a 360, de az a lényeg, hogy ez már egy nagyon vörös fény, tehát ebben, de vannak, ugye mivel ez mesterséges dolgokról beszélünk, minden ilyen fényt kiadó eszköznek a fény hullámhossza az megvan, hogy az mennyi. Tehát az a lényeg, hogy minél kevesebb energiát termel a mitokondrium, függetlenül attól, hogy hol van. Ha a szemedben van, az a baj. Ha az agyadban van, az a baj. Ez az úriember megcsinálta ezt a kutatást, és 25%-kal javult a szem működése azzal, még egyszer mondom, azzal, hogy az izzót kicserélte régire. Tehát ez az, amit elveszítettünk egyértelműen.
2: Értem. Jó. Megoldásokat fogok holnap hozni, mert most átgondoltam ezt a dolgot, most már nincs idő ezt elmondani, holnap ezzel folytassuk, jó? Mert
3: jó,
2: most bennem maradt egy fontos információ, és én ezt holnap el kell, hogy mondjam a hallgatóknak, meg neked.
3: Ám legyen így.
2: Köszönöm szépen, holnap folytatjuk. Szia, doktor úr!
3: Szervusztok!

0: Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Jók a zenék.
2: Jók a zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.

0: szép napot, szerda van, 09.02, és a hírek előtt pedig néhány információ az egészséggel kapcsolatosan. Idén is ingyenesen kérhető a HPV elleni védőoltás a 7. évfolyamos lányok és fiúk számára. A határidő viszont közeleg, szeptember 15-ig kell visszajutatniuk a hozzá járuló nyilatkozatokat az iskolába a szülőknek, az oltás pedig két alkalommal fogják majd beadni. A tisztifőorvos szerint a vakcina fontos szerepet játszik a HPV okozta betegségek megelőzésében. Érdekes info, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. És szombaton pedig jön a retro véradás, már 18. alkalommal, szóval nagykorú lesz ez a kezdeményezés. Az Országos Vérellátó Szolgálat igazi buli formájában szeretne vért gyűjteni, ugyanis lesz majd retro zene, sör, virsli és még ajándékok is. A véradása pedig minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, és a véradáshoz pedig kell személyigazolvány, taj és lakcímkártya is. Itt Nyíregyházán is lesz erre lehetőség. Szombaton retro véradás, nálunk pedig mindjárt friss hírek 9-kor a Best FM-en.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A legfrissebbek az utakról most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév, igen nagy a forgalom városunkban. Torlódás az óvodák, iskolák és a főutak mentén tapasztalható. Burkolat süllyedés helyreállításán dolgoznak a Szent István utcán, ideiglenesen megváltozott a forgalmi rend, a munkaterület mellett megállási tilalom van érvényben. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat a Vasvári Pál utcán, váltakozó irányba halad a forgalom, valamint a Hímes utca továbbra is le van zárva. Szintén jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassan halad a forgalom Nyíregyháza-Nagykálló között, a Nyírjástanyai elágazásnál 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Körültekintően a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Szeptember 11-12-13.
4: Csempei és kert, akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitálspa, jacuzzi, rócsó, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
3: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
4: Neked is ott a helyed.
5: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény, értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e, nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi négyesen.
1: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Továbbra is zárva tart a szülészet Máté Szalkán. Péntek esti futóprogram Nyíregyházán. Figyeljünk az utakon az iskolásokra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Továbbra is szünetel a szülészet nőgyógyászati aktív fekvőbeteg ellátás és az ügyelet a Mátészalkai Tagkórházban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közölte, a rendelkezésre álló humán erőforrás csökkenése miatt a nyári időszakban kialakított ellátási rend marad érvényben, vagyis a szüléseket Nyíregyházán és Fehérgyarmaton biztosítják. Mátészalkán ugyanakkor továbbra is elérhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhes gondozás és az ultrahangvizsgálat, a rizikóvárandósok követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint hétköznap nappali időszakban a sürgős nőgyógyászati ellátás is. A szülészet újraindításának lehetőségén pedig továbbra is dolgoznak a szakemberek. Pénteken ismét megrendezik a Veled futok rendezvényt Nyíregyházán. A szervezők célja, hogy a mozgás örömét látványos fényekkel, zenével és közösségi élményekkel tegyék emlékezetesebbé, közölte a Nyíregyházi Sportcentrum. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum ad otthont az eseménynek, a résztvevők három különböző futótáv közül választhatnak, 400 méter, 1200 méter és 3000 méter. A futás mellett kísérő programokkal, tűz és LED zsonglőrökkel, fényfestéssel, rúdtánccal, arcfestéssel, zenés programokkal is várják az érdeklődőket. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Tegnap országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónak Dávid Mónika rendőr alezredes.
7: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
6: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csupán elszórtan alakulhat ki futózápor Nyíregyháza környékén. A hőmérséklet 28 fokig emelkedik, éjjel is beborulhat időnként, de jelentősebb csapadék nem valószínű. Holnaptól azonban újra megélénkül a szél, de közben melegszik is, szombaton már 33 fok is lehet. A folytatásban változékonyabb időjárás mellett csak lassan gyengül a felmelegedés. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra

0: Egy kicsit nem figyelünk oda, és csak úgy repülnek, suhannak a napok itt a szeptemberi hónapban. Éppen ezért, mivel már itt vagyunk a hét közepén, programtippek a hétvégére, jön a nyíregyházi bababőrze a búzatéri piacon, méghozzá majd vasárnap 6 és 14 óra között, és ne feledjék, hogy itt tudják azokat az adományokat, a játékokat és a jó minőségű ruhákat is leadni, amire már esetleg nincsen szükségük. És ami bomba biztos program szerintem szombatra a gyerekeknél, az a Lego játékváros, hiszen szombaton ismét a Kossuth tér környéke egy nagy-nagy játszóházzá alakul, itt lesz aztán minden, ami Lego. Különböző Lego építési élmények várnak a gyerekekre, kreatív játékok, a családokat is bevonják különböző aktivitásokkal, színpadi műsorok, színesítik majd a legózást, lesznek koncertek, látványos installációk, sőt még a robotika világába is be lehet pillantani, és a napzárásaként egy látványos fényfestés is látható lesz. A start az 9:30, és bizony egészen este 7 óráig lesz lehetőség jó nagyot legózni. Nyíregyháza a belvárosában szombaton.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: girl. És milyen volt az iskola kezdés napja például a katasztrófa védelemnél? Kiderül Rutkai Dér Vivientől ma reggel is. Szia, jó reggelt!
1: Meglepő, de a megnövekedett forgalom tűzoltói beavatkozás szempontjából nem hozott balesetet, koccanást. Lehet, hogy a rendőrök megmozdultak, de a tűzoltóknak nem volt ilyen jellegű beavatkozás. Szeptember első napján viszont több műszaki mentés is volt, lehasadt faág, vagy éppen kidőlt fa miatt tegnap. Például villanyvezetékre dőlt egy nagyméretű fa egyik ága tegnap este Nyíregyházán, a Honvéd utcában, a város hivatásos tűzoltói gépezetes tolólétra és motoros láncfűrész használatával távolították el az ágat. Útzárat képező fákat távolítottak el a tűzoltók szeptember 1-én a Mérkődési Ady Endre utcából, valamint a 41-13-as számú útról Tarpa térségében. A nyírbátori hivatásos és a tarpai önkéntes tűzoltók motoros láncfűrészekkel avatkoztak be ezeken a helyszíneken. Tűz is volt, 260 négyzetméteres melléképület égett teljes terjedelmében kedden délután Nyírtelek felső Sóskút tanyánál. A lángok az egyik melléképülettel egybeépített lakatlan ingatlan tetejére is átterjedtek, de csak kis területen. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral, 2000 számokkal oltották el a lángokat. 100-100 négyzetméteren égett a száraz fű tegnap Tiszaeszláron a Szent István utcában, valamint a település térségében a 36-34-es számú út 7-es kilométer szelvényénél. Ezeken a helyszíneken a Tiszavasvári és a Nyíregyházi tűzoltók oltották el a szabadtéri tüzeket. Köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot mindenkinek!
0: Köszönjük szépen a híreket, és persze jó munkát, szia!
2: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket szeretik! So what's not supposed to be about baby? Can't free up your mind but stop acting crazy! Imádják a legjobbakat! Imádják a legjobbakat! Oh, jöttem minden hurikán! Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.

Programozó a Best Reggelben, jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. A gyerekek már nagyon várják szombaton a Lego játékvárost, és azt gondolom, hogy a felnőttek még két kiemelt rendezvényt kifejezetten kecsegtetőnek tartanak szeptemberben. Az egyik a Tirpák Fesztivál, szeptember 12-13, ugye itt a 12-ei lesz majd a Tirpák Fesztivál, a 13-ai vasárnapi nap pedig a Vadgasztró Fesztivál. Csak hogy a vadgasztróba egy kicsit például beletekintsünk, őzragú leves, szarvasgulyás, őzragúval töltött wrap, szarvas grillkolbász bagetben, káposztaágyon, atyavilág, köcsögös bab szarvas hússal, fácánleves, én már nem is mondom tovább, mert nekem már a padlóig csöpög a nyálam. A másik pedig, ami már a sportról és a mozgásról szól, az a Bringaváros, most már 9. alkalommal, a hagyományos őszi biciklis városi rendezvény szeptember 26-án szombaton lesz majd Nyíregyházán, és ahogy azt megszokhattuk, a rendezvényen résztvevők pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak, amellyel a városban található helyszínek felfedezésé ajándékokra is szert tehetünk. Izgalmas és mozgalmas a szeptember Nyíregyházán.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Sűrű forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjai. Forgalmi torlódás a belvárosban, a főutak mentén és a piacok környékén várható. Több nyíregyházi helyszínen dolgoznak a nyírtáv főmunkatársai, többek között a Bethlen Gábor, Rákóczi, Toldi utcákon. A munkálatok a gyalogos és gépjármű forgalmat is érinti. Jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassú a haladás a Vasvári Pál utcán, csak úgy, mint Nyíregyháza Nagykálló között. Az erre közlekedők hosszabb menetidővel számoljanak. Körültekintően óvatosan vezessenek, különösen az iskolák, óvodák, gyalogátkelő helyek közelében. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
3: A jó zenéket.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

És így 10 óra előtt egy kicsivel az iskolatáskák már rég ott vannak a padok mellett, mi pedig nekiestünk már a mai teendőknek, hiszen tudjuk azt, hogy a délutáni határidőig még sok mindent kell elintézni és megoldani. Váránk a meló, ez színesíti a Best FM a folytatásban, Szendi Hajni gondoskodik majd szuper zenékről és érdekes témaválasztásról. Én pedig köszönöm a reggelt, Simon Norbert vagyok, holnap folytatunk mindent, szép napot, szeptember 2-án.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 11, 12, 13.
2: Csempei és kert, akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitálspa, jacuzzi, rócsó, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
1: Szeptember 11, 12, 13. Irány a Nyíregyházi út 19.
2: Neked is ott a helyed.
3: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény, értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e, nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi négyesen.
4: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni.
5: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Szabolcsban is pusztítottak a szabadtéri tüzek, ismét lesz retro véradás, felmérik a balatoni bringakör állapotát. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az extrém forró és száraz nyárnak köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádióknak Rutkai Dér Vivien, a vármegyei katasztrófa védelem szóvivője.
7: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatokhoz viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly, tehát 2025-ben egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltói munka áll.
6: Ismét retro véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat. Most szombaton országszerte 32 helyszínen, köztük a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben is várják az önkéntes véradókat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A véradást retro zene és sörvirsli menü teszi különlegessé. Vért bárki adhat, aki egészséges, 18 és 65 év közötti testsúlya eléri az 50 kg-ot, és megfelel a véradás egyéb feltételeinek is. Minden fontos részlet elérhető az ovs.hu oldalon. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kapni az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
8: Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
6: És most néhány szó az időjárásról. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet Nyíregyháza környékén, de csapadékra nem kell számítanunk a következő órákban. Este felé lehetnek majd szórványos záporok, de ez is jelentéktelen lesz. Éjjel is beborulhat majd, de még ekkor sem várható eső. A légmozgás a következő napokban megélénkülhet, ám ez lehűlés helyett inkább csak füllettebb időt hoz, szombaton elérhetjük a 33 fokot is. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, Zsíros Andrást hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
10: Friss hírek, információk Andrástól egy óra múlva jönnek majd újra. Nagyon kellemes szép szerda délelőttöt kívánok. Szeptember 2-a van, engem totálisan megzavarta az, hogy szeptember 1-e nem hétfőre esett. Szóval folyamatosan el vagyok itt csúszva az agyamba. Állandóan nézni kell a naptárt, hogy milyen nap van és hanyadika. Az azonban tény, hogy szeptember 2-án a Rebekákat és a Dorinákat köszönhetjük fel. Hamarosan róluk lesz szó.

Szeptember 2-án Isten éltesse a Rebekákat és a Dorottyákat. A Rebeka egy héber eredetű női név, és az a jelentése, hogy üsző, de van, aki azt mondja inkább az, hogy jól táplált, szóval itt vannak kérdőjelek a név jelentésével kapcsolatban. A Rebekák ünnepelhetnek még március 9-én is, például Szabó Rebeka biológus, Rebeka Hall angol színésznő, vagy éppen Rebeka Black amerikai énekesnő. Ma a Dorottyákat is köszönhetjük, egy női névről van szó, ógörög Dorate névből jött létre. Ennek a magyar változata és az a jelentése, hogy Isten ajándéka, de szép név ez is egyébként. Holnap majd jönnek a Hildák, ezt követően pedig a Rozália.

0: Sokan mondják azt, hogy ó, nem viszem a kutyát sétálni, mert kinti kutyus majd rohangál az udvaron, azonban aki rendszeresen hallgatja azokat a beszélgetéseket, amiket Maglóczky Tibor kutya kiképzővel folytatok így az étteren át, az sejti, hogy azért ez egy hatalmas tévhit, tehát ma kinti kutyákról és például a kennelről lesz nálunk szó, mert hogy azért a kennel sokaknak mumus, másoknak pedig egy ilyen biztonságot adó környezet. Maglóczky Tibor itt van velünk a vonaltól végén. Szia Tibi!
1: Szia Hanni, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Na milyen helyzet ezzel? A kinti kutya majd lemozgatja magát megállapítással.
1: Igen, itt a felvezető előtt mi váltottunk néhány szót, és ahogy említettél néhány témát, mondtam, hogy vannak tévhitek. Na ez is tipikusan egy ilyen, hogy bőven vannak tévhitek ezzel kapcsolatban. Nekem is gyakran mondják, hogy jó, nem kell ezzel a kutyával foglalkozni, 5000 négyzetméterünk van, annyit szaladgál, amennyit akar. De azt tudnunk kell, hogy egy kutya, ha megszokja a saját helyét, és megismeri, akkor egyre kevesebbet fog mozogni. Tehát, ha kutyát tartunk, mindig azt kell szem előtt tartani, hogy mi a célunk vele. Szerencsére abba az irányba megy a kutyás kultúra, hogy a többség ma már azért vállal a kutyát, mert szeretné, hogy legyen, foglalkozni akar vele, legyen egy társa, lehet akár pszichés megfontolásokból, vagy a sport mellé szeretne, és lehetne még ezt a sort folytatni. Tehát a lényeg az, hogy az ember dönt, hogy maga mellé vesz egy kutyát, egy társat, és azzal foglalkozni kell. Évtizedekkel ezelőtt az volt a szokás, hogy azért legyen kutya, hogy ugasson, őrizze a házat. Ez a mai világban már kiveszőben van. Nyilván vannak még ilyen helyek, majdnem azt mondtam, hogy sajnos, de ezt is úgy kell megközelíteni, hogy ha egy kutya mondjuk egy őrzővédő fajtába sorolható, vagy ezeknek a keverékei, tehát alkalmas a házőrzésre, akkor őrizze nyugodtan. Hogyha használja az ösztöneit, az jó, de erre is lehet készíteni, ezzel is lehet foglalkozni, ezt is lehet sportként kezelni, vagy akár éles, életszerű helyzetekbe is bele lehet vinni a kutyát, és ha ott teljesít, akkor lehet jutalmazni, dicsérni, tehát ez működik. Visszatérve a kennel témára, illetve arra a témára, hogy most akkor a kerti kutyát kell mozgatni, vagy nem, egyértelműen azt mondom, hogy kell vele foglalkozni. A foglalkozásnak része a mozgatás, különböző feladatok tanítása, a kutya akkor érzi jól magát, ezt beszéltük, hogyha használja az ösztöneit.
0: Igen.
1: Ha valaki amellett döntött, hogy kutyát szeretne, és foglalkozik a kutyával, akkor ő is jól érzi magát, az ember, és ő is boldog. És ez egy harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolatot hoz létre az ember és a kutya között. Ha egy kutyát kint tartunk a kertben, vagy akár a kertben lévő kennelben, ez sem lehet kifogás arra, hogy ne foglalkozzunk vele, sőt, amint mondtad, ez lehet egy biztonság. Mondjuk, ha kennelben van a kutya.
0: Igen.
1: Nem tud elszökni, védett helyen van. Hozzá lehet és hozzá kell szoktatni. És ez a lényeg, mert vannak olyan kutyák, akik ki vannak csapva a kennelben, nem foglalkoznak vele, maximum enni adnak neki, meg vizet cserélnek, meg kitakarítják a helyét.
0: De egész nap be vannak zárva?
1: Hát sajnos vannak ilyen kutyák, hogy egész nap be vannak zárva. Na most a félreértések innen jönnek, hogy sok ember erre asszociál, hogy a kennelben tartanak egy kutyát, akkor az kínzás, az nem jó. Tehát ha kennelben tartjuk a kutyát, akkor is meg kell adni neki a mozgás lehetőségét, és foglalkoztatni kell. Állatvédelmi törvényben meg van határozva egyébként, hogy szerintem testtömeg kilogrammokra, hogy hány kilós kutyának, hány négyzetméter a minimális terület, amivel rendelkeznie kell a kennelben, akkor, ha az állatot rendszeresen és folyamatosan ott tartjuk. Na most, ha időszakonként tölt bent néhány órát, az nem jelent semmi problémát. A kutya egyébként is szeret pihenni, ha hozzá van szoktatva a kennelhez, akkor a kennelben is szeret pihenni, ott van egy fekhelye, van egy háza, be tud húzódni, kennelek többsége azért fedett, az oldalát is lehet fedni, szélvédetté tenni, vagy éppen az, hogy árnyékot tudjon neki adni a tető, illetve az oldalelemek, ami nem süt át a nap, és ezt lehet variálni. Tavaszi-őszi időszakban ezt le lehet venni, hogy süssön be a nap, hogyha jön a meleg idő, akkor ezt fel lehet tenni. Tehát komfortossá lehet tenni a kennelt is, de a lényeg az, amiről elkezdtünk beszélgetni, hogy mindegy, hogy hol tartjuk a kutyát, lakásban, kertben, kennelben, foglalkoztatni kell. Foglalkozni kell vele, akkor érzi jól magát.

szeptember 2-a van, és folytatjuk a kalendáriummal. Ne felejtsük el, hogy ma a Rebekákat és a Dorinákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Ezen a napon indult el a nagy londoni tűzvész 1666-ban, ha valaki nem tud dátumokat megjegyezni, ugye ott az aranybúl az 1222 és a nagy londoni tűzvész 1666, ugye? Tehát ezek vannak ilyen könnyű dátumok, de hát egyáltalán nem volt könnyű a helyzet, ugye, a nagy londoni tűzvész kapcsán. Ezen a napon indult el, és szeptember 5-éig pusztította a tűz az angol fővárost. A lángok a középkori városmagban is fölcsaptak, nem érték el, de komolyan veszélyeztették az arisztokraták lakta Westminstert is, és hát rengeteg ház porig égett, sokan meghaltak. Buda felszabadult 145 évnyi török uralom alól, ez 1686-ban volt. Hajnaú elrendelte a román felkelőhad feloszlatását 1849-ben. A japán birodalom delegációja a Missouri csatahajó fedélzetén aláírta a feltétel nélküli kapitulációról szóló jegyzékét 1945-ben, és ezzel formálisan is véget ért a II. Világháború. Az Amerikai Egyesült Államok pedig elismerte a balti országok függetlenségét, ez már 1991-ben történt. És akkor nézzünk egy-két híres szülöttet. Szeptember 2-án született Joseph Roth, osztrák író, újságíró 1894-ben, René Thom, francia matematikus 1923-ban, Komócsin Mihály Csongrád megyei kommunista pártvezető 1925-ben, Csík Tibor olimpiai bajnok, magyar ökölvívó 27-ben, akár csak Kádár László Gábor, egri érsek. Andrew Grof, azaz Gróf András, az Intel társalapítója 1936-os, Besenyei Zsófia magyar színésznő 46-ban született ezen a napon, Oszter Sándor Kossuth és Jászai Maridias magyar színész pedig 1948-ban, ő már nincs közöttünk, sajnos 2021-ben elhunyt. Ma ünnepli a születésnapját Mark Harmon, amerikai színész, 51-ben született, míg Keanu Reeves, angol-kanadai színész 1964-ben, és tőle 2 évvel fiatalabb Salma Hayek, a mexikói születésű amerikai színésznő.

Pillanatokon belül jönnek nálunk a hírek itt a Best FM-en, de előtte még közlekedünk. Tartanak az útfelújítási munkák a Schmidt Mihály utcán Nyíregyházán. A munkavégzés ideje alatt lehetőség szerint kerüljük az átmenő forgalmat az érintett útszakaszon. A Szent István András utca kereszteződésénél az útburkolatot felbontották, emiatt az egyik forgalmi sávot le is zárták. A Rákóczi út 5 szám mögött egy kisebb területen felbontották az utat és a járdát, ez nyilván a gyalogos járműforgalmat mindkettőt érinti. A Széchenyi-Toldi utca találkozásnál a zöld területet bontották fel, folytatódnak a Lobogó utca útburkolati javításai is, hogyha lehet, akkor ezt az útszakaszt kerüljük el. További közlekedési infók a www.bestfmnyiregyháza.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elektromos hulladékgyűjtők járják a megye útjait. Folytatódik az értékes esték. Sikeres volt az első akvatlon. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Három elektromos hulladékgyűjtő jármű dolgozik Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Berek településein. Egy éven át tesztelte az EAK Nonprofit Kft. Azt, hogy a kukás autók milyen feladatokra használhatók a leghatékonyabban. A tapasztalatok alapján a járművek leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyultak eredményesnek, számolt be a nyíregyháza.hu. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatuk teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Folytatódik a Nyíregyházi Települési Értéktárbizottság programsorozata. Az értékes esték következő alkalmát szeptember 22-én tartják, ezúttal a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar kerül a középpontba. A nemzeti értékként számon tartott együttes, zeneművészeti és kultúra közvetítő tevékenységét Kóti Gergő, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Közhasznú Egyesület elnöke mutatja be. Az előadáson a zenekar is közreműködik. Az értékes esték célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a Nyíregyházához kötődő kulturális, művészeti és egyéb értékeket, írja a nyíregyháza.hu. A program ingyenes, a helyszín a Móricz Zsigmond könyvtár lesz. A bújtosító újabb sporttörténetet írt. Itt rendezték meg az első akvatlon élménybajnokságot, ahol több mint 50 versenyző állt rajthoz. A célba érkezők mindegyike egyedi befutóérmet kapott, a legjobbakat pedig külön díjakkal jutalmazták, ezeket Győr Bélától, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkárától vehették át a győztesek.
3: Nagy örömmel vettük ezt, azt is, hogy Nyíregyháza újra fölkerült a térképre, és köszöntem a rendezőknek azt, mert ugye itt voltunk a vándorgyűlésen is legutóbb, és annak is nagyon-nagyon jó visszhangja volt. Azt, hogy ilyen aktívak, és azt, hogy ilyen sporteseményeket kezdeményeznek. Látszik, hogy itt családok is megjelentek, volt, ahol apukák, anyukák versenyeztek, volt, ahonnan a gyerekek. Ha már csak azt elértük, hogy jövőre ugye a családokból, akik most nem indultak, azok is indulnak, akkor azt hiszem, hogy elérte a célját ez a rendezvény is.
2: És most néhány szó az időjárásról. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet Nyíregyháza környékén, de csapadékra nem kell számítanunk a következő órákban. Este felé lehetnek majd szórványos záporok, de ez is jelentéktelen lesz. Éjjel is beborulhat majd, de még ekkor sem várható eső. A légmozgás a következő napokban megélénkülhet, ám ez lehűlés helyett inkább csak füllettebb időt hoz, szombaton elérhetjük a 33 fokot is. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, Zsíros Andrást hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk Andristól. Délben jönnek majd újra, további kellemes szép szerda délelőttöt kívánok. Ez a Best FM Nyíregyháza, Szendi Hajni vagyok. 30 év után ítélet született Tupac Shakur meggyilkolásának ügyében. 30 év, döbbenet. Mindjárt mondom a részleteket. Aztán köszöntjük majd Keanu Reeves, a születésnapja kapcsán lesz világhíradó, és azt is elárulom, milyen lesz holnap nálunk az időjárás.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Ez nagyon jó. Minden elismerésem az önöké. Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Vannak perek a nagyvilágban, amelyek elhúzódnak, és van, amely sohasem jut el a végpontjáig. Hát van most egy ügy, amire 30 évig kellett várni, hogy lezáruljon. Mert hogy 3 évtized után ítélet született Tupac Shakur meggyilkolásának ügyében. Szóval közel 30 évvel a sztár halála után bűnösnek találta a Las Vegas-i esküccég Duane Cafe D. Davis-t. Az ügyészek szerint nem ő húzza meg a ravaszt, de ő szervezte meg a támadást, és ő adta át a gyilkos fegyvert. Bűnösnek mondta ki az esküccég tehát a rappénekes 30 évvel ezelőtti meggyilkolásában a férfit. A nevadai bíróságon zajló büntetőeljárásban megtartották a vád és a védelem képviselői a záróbeszédüket, majd az esküdtek nem sokkal később egységesen kimondták a bűnösséget. A jól ismert előadót szállító autóra 1996. szeptember 7-én Las Vegas belvárosának központi sétányán nyitottak tüzet egy másik járműből. A 25 éves Tupac Shakur néhány nappal később belehalt a sérüléseibe. A vele együtt a járműben tartózkodó Marion Knight kisebb sebesülést szenvedett. Duane Cafe D. Davis a 90-es években egy kaliforniai utcai banda vezetője volt. A gyilkosság miatt vád alá helyezett Davis mindvégig tagadta érintettségét. Az ügyészség nem a gyilkosság tényleges elkövetésével vádolta meg, hanem azzal, hogy a bűncselekményt ő tervelte ki, és hát az unokaöcsének adta oda a fegyvert, aki el is sütötte az unokaöcs Orlando Anderson. A támadás idején az érintett járműben egy fehér kedilekben 4-en ültek. A gyilkos fegyver soha nem került elő. A támadás túlélője, a szemtanúja Marianne Sage Knight 2018 óta börtönben van. Az eljárás során nem kívánt tanúskodni. A bírósági tárgyalás 9 héten keresztül tartott. A bűnügyben előre kitervelt szándékos emberölés volt a vád. Az ügyészség azt követően nyitotta újra az eljárást, hogy a most 63 éves June Davis 2023-ban letartóztatták. Több interjúban és 2019-ben megjelent emlékirataiban is elismerte, hogy az autóban tartózkodott, amelyből Tupac Shakurt a halálos lövések érték. Davis az első ember, akit elítéltek a hip-hop legenda meggyilkolása miatt. Az esküdtek alig 3 órás tanácskozás után jutottak egyhangú döntésre.

Ma ünnepli a születésnapját a hihetetlenül vonzó Keanu Reeves. Én azt gondolom, hogy ő természetesen a külalakjával is, hogyha fogalmazhatunk így, odavonja magára a figyelmet. Szóval Keanu Reeves ezen a napon született, 1964-ben Libanonban, Beirutban, és kanadai színészként vált világhírűvé. Gyermekkora nem volt egyszerű, az édesanyja jelmeztervező és előadó művész volt, édesapjával pedig meglehetősen, hát mondjuk azt, bonyolult volt a kapcsolata. A család később Kanadába költözött, Keanu pedig Torontóban nőtt fel. Fiatalon a jégkorong is komolyan érdekelte, és kapusként az iskolai csapatban játszott. A színészet felé fokozatosan fordult, fiatalon különböző televíziós és filmes szerepekben tűnt fel. Első jelentősebb sikere az 1989-es Bill és Ted zseniális kalandja című vígjáték volt, amelyben Alex Winter mellett játszotta Ted szerepét. A film után nem akart viszont egyszerűen egyetlen karaktertípusba beragadni. 91-ben a Holdpontban Patrick Swayze oldalán már akcióhősként bizonyított, ugyanebben az évben pedig a saját Idaho-i magánéletünk című filmben River Phoenix mellett szerepelt. River Phoenix-el nagyon közeli barátságot ápoltak, ezért Phoenix 93-as mindössze 23 éves korában bekövetkezett halála különösen megrázta Keanu Reeves-t. Az igazi világsztárságot aztán 94-ben a Féktelenül hozta el számára, amelyben Sandra Bullock volt a partnere. Ezután olyan filmekben szerepelt, mint az Ördögügyvédje, a Dracula, vagy éppen a Matrix. 99-ben mutatták be a Matrixot, itt Neo szerepével gyakorlatilag a modern filmtörténet egyik legismertebb színészévé vált. A trilógia hatalmas sikere után a színész újabb és újabb műfajokban próbálta ki magát. Nem csak színészként dolgozott, hanem rendezőként, producerként is. A zene is fontos része az életének, basszusgitárosként a Dogstar nevű zenekar tagja, melyben hosszabb szünet után ismét aktív mostanság. 2014-ben aztán újabb ikonikus szerep érkezett az életébe, amikor bemutatták az első John Wick filmet. A visszavonult bérgyilkost alakító Reeves a szerep kedvéért nagyon komoly fizikai felkészülésen vett részt, és a későbbi részekben is rengeteg akciójelenetet maga végzett. John Wick figuráira újra bebizonyította, hogy Keanu Reeves több évtizeddel a pályakezdése után is képes hatalmas közönséget megmozgatni. Magánélete ugyanakkor hosszú időn keresztül súlyos tragédiákról szólt. 1999-ben akkori párjával, Jennifer Syme-mal elvesztették gyermeküket, aki halva született. A veszteség után a kapcsolatuk is véget ért, bár később továbbra is tartották a kapcsolatot. 2001-ben azonban Syme autóbalesetben meghalt, ami újabb súlyos csapást jelentett Keanu Reeves számára. A színész később ritkán beszélt ezekről a tragédiákról, de amikor mégis megtette, meglepően őszintén szólt a gyászról. Az egyik legismertebb gondolata szerint a gyász nem egyszerűen elmúlik, hanem az ember életének részévé válik. A gyász megváltoztatja az alakját, de soha nem ér véget, mondta. Talán éppen ezért is különleges az a szerénység, amelyet Hollywood egyik legnagyobb sztárjaként is megőrzött. Rendszeresen terjednek róla történetek arról, hogy tömegközlekedéssel utazik, például New Yorkban metrózik, és egy alkalommal még a helyét is átadta egy idősebb nőnek. Nem jellemző rá a klasszikus hollywoodi sztárélet látványos hajszolása. Egyszer azt mondta, ha valaki brutálisan megtört az élet, de még mindig van bátorsága gyengédnek lenni más élőlényekkel, akkor ő egy angyalszívű, kemény ember. Isten éltesse Keanu Reevest.

Szendi Hajni vagyok, és következik nálunk a világhíradó. Ezer fölé nőtt a Nepált és Kínát sújtó katasztrofális áradások halálos áldozatainak száma, miközben a mentőcsapatok továbbra is több ezer eltűnt embert keresnek. A nepáli katasztrófavédelem keddi adatai szerint az országban 987 ember vesztette életét, és 3916 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Köztük 583 a külföldi állampolgár, a kínai hatóságok legutóbbi közlése szerint 16-an haltak meg, 546 ember hollétéről pedig nem tudnak. Feltételezések szerint több százan szorulhattak be egy hegyi erőmű alagútjába villám áradás idején. A nepáli hatóságok robbantásokkal is próbálnak utat törni a nagy erejű villám árvíz által sújtotta Rasszúva körzetben található vízi erőmű föld alatti alagútjához, ahová feltételezések szerint több száz munkás szorulhatott be. Az erőmű melletti hegyoldalban helyi idő szerint hétfő hajnalban végezték el az első kontrollált robbantást, miután az ország kormányfője vasárnap este bejelentette, a mentőegységek fokozzák a túlélők felkutatására és kimentésére tett erőfeszítéseket. Ketten meghaltak a Grand Canyonban pusztító villám árvízben, több mint 20 embert pedig keresnek. Erről számolt most be a Reuters. Az árvízzel érintett területről 62 embert mentettek ki gyorsan, helikopterrel. A heves esőzések szombaton árasztották el a környéket. A lezúduló víz sarat, sziklákat, törmeléket sodort magával, túraútvonalakat, gyaloghidakat, más infrastruktúrát is megrongálva. A Nemzeti Park Szolgálat először több mint 20 olyan emberről kért információt, akik eltűnhettek, vagy akikkel nem sikerült kapcsolatba lépni. Hétfőn azt is közölték, hogy két áldozat holttestét megtalálták, az egyikük egy 46 éves férfi volt. Egy helikopterrel kimentett nő azt mondta, rémisztő volt a szombati helyzet. Gyönyörű napnak indult, majd az emberek hirtelen sikoltozni és futni kezdtek. Egy másik látogató pedig arról számolt be, hogy a társaival mindössze 10 perccel azelőtt keltek át egy gyaloghídon, hogy azt elsodorta az ár. A villámárvíz megrongálta a park vízellátását, biztosító vezetéket is, több túraútvonalat és szálláshelyet lezártak. A hatóságok pedig további zivatarokra, villámárvizekre és sziklaomlásokra figyelmeztettek. Új alagutat fedeztek fel a lett-Belarus határnál. Belarus hibrid támadásokhoz használják fel a migrációt, állította a lett határőrség. Lettországban nemrég egy titkos alagutat találtak, amelyen keresztül 28 migráns jutott át Belarusból az Európai Unió területére. Hasonló a helyzet Litvániában is. A balti államok szerint az ilyen akciók célja, hogy Belarus és szövetségese Oroszország destabilizálja Európát. És végül, de nem utolsó sorban hajszoljak arról itt a világhíradóban, hogy óriási hamu felhővel kitört a Sinabung vulkán Indonéziában. A tűzhányó nagyjából 400 évig pihent. 2010 óta azonban már többször is működésbe lépett. Én láttam róla képeket így messziről, fotón, tök szép. Több mint 3 kilométeres hamu felhőt lövelt a magasba. Így tört ki az indonéziai Sinabung vulkán. Az indonéz vulkanológiai hivatal tájékoztatása szerint az Észak-Szumátrán található 2460 méter magas vulkán az utóbbi napokban már erős aktivitást mutatott, a kitörés pedig egy órán át tartott. A hatóságok néhány napja lezárták a környékbeli kempinget, illetve az ott élőknek azt mondták, pakoljanak össze, hogyha ki kell őket telepíteni, akkor minden készen álljon. A katasztrófavédelem felszólította a helybélieket, a turistákat, tartsanak legalább 3 kilométeres távolságot a hegytől, és felhívták a figyelmet a kitörést kísérő vulkáni iszappárára, az úgynevezett Lahárára is.

Szendi Hajni vagyok, megyünk tovább az időjárás előrejelzéssel. Mondom, hogy holnap milyen lesz az idő. Csütörtökön igazi nyárias időjárásra számíthatunk még mindig Magyarországon. Napos, száraz időnk lesz, időnként kevés fátyol, gomoly felhővel, csapadéknak semmi nyoma. A reggeli órákban 15 és 22 fok közötti hőmérsékletre ébredünk majd. A hidegebbre hajlamos szélcsendes helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Holnap napközben továbbra is meleg lesz az idő, a hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakulhat. A legtöbb napsütésre az ország kelet és déli ország részében lehet számítani, nyugaton időnként már több lesz a felhő. Csapadék nem érkezik, legfeljebb egy-egy helyi zápor fordulhat elő, tehát ahogy leesik, el is párolog. A szél többnyire mérsékelt marad, helyenként viszont megélénkülhet. A kora őszi idő ellenére továbbra is inkább a nyárias időjárás dominál, szeptember ide vagy oda. Érdekesség egyébként, hogy szeptember 3-a az elmúlt években már több alkalommal is bekerült a meteorológiai rekordok közé. A legutóbbi emlékezetes szeptember 3-a 2024-ben volt, amikor is rendkívüli hőség alakult ki idehaza. Körös szakálon 36,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami az adott napra vonatkozó országos maximum rekord lett, holnap tehát ezt nem fogjuk megközelíteni. Ugyanezen a napon Budapest Jánoshegyén hajnalban 22,7 fok volt, és ezzel a legmagasabb minimum hőmérséklet országos rekordja is megdőlt. Vagyis a szeptember eleje korán sem mindig jelent hűvös őszies idő, bár már ezt várnánk, a múltban ezen a napon már volt többször is komoly kánikula. Természetesen a hírek arról szólnak folyamatosan, hogy baj van a vízzel. Nos, a Hidroinfo előrejelzése szerint a Dunán nagyjából 38-39 cm-es a vízállás, tehát nagyon alacsony a vízszint. A Tiszán Szolnoknál még ennél is feltűnőbb a helyzet. 330 cm körüli vízállás van jelenleg mínuszban, tehát ezek az értékek a folyók tartósan alacsony vízállását mutatják. És akkor zárjuk az előrejelzésünket most pollenekkel, az allergiások számára nincsen jó hírem. A parlagfű pollen szezonja a csúcs közeli időszakában jár, koncentrációja magas, sokfelé nagyon magas, a csalánfélék pollenje közepes szinten van, még több más gyomnövény, például az üröm, vagy az utifű alacsony koncentrációban van jelenleg.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 11, 12, 13.
2: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vital Spa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
1: Szeptember 11, 12, 13. Irány a Nyíregyházi út 19.
2: Neked is ott a helyed.
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
4: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Továbbra is zárva tart a szülészet Máté Szalkán. Péntek esti futóprogram Nyíregyházán. Figyeljünk az utakon az iskolásokra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Továbbra is szünetel a szülészet nőgyógyászati aktív fekvőbeteg ellátás és az ügyelet a Máté Szalkai Tagkórházban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közölte, a rendelkezésre álló humán erőforrás csökkenése miatt a nyári időszakban kialakított ellátási rend marad érvényben, vagyis a szüléseket Nyíregyházán és Fehérgyarmaton biztosítják. Máté Szalkán ugyanakkor továbbra is elérhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhes gondozás és az ultrahangvizsgálat, a rizikóvárandósok követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint hétköznap nappali időszakban a sürgős nőgyógyászati ellátás is. A szülészet újraindításának lehetőségén pedig továbbra is dolgoznak a szakemberek. Pénteken ismét megrendezik a Veled futok rendezvényt Nyíregyházán. A szervezők célja, hogy a mozgás örömét látványos fényekkel, zenével és közösségi élményekkel tegyék emlékezetesebbé, közölte a Nyíregyházi Sportcentrum. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum ad otthont az eseménynek, a résztvevők három különböző futótáv közül választhatnak, 400 méter, 1200 méter és 3000 méter. A futás mellett kísérő programokkal, tűz és LED zsonglőrökkel, fényfestéssel, rúttánccal, arcfestéssel, zenés programokkal is várják az érdeklődőket. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Tegnap országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónak Dávid Mónika rendőr alezredes.
6: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket kocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
5: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet Nyíregyháza környékén, de csapadékra nem kell számítanunk a következő órákban. Este felé lehetnek majd szórványos záporok, de ez is jelentéktelen lesz. Éjjel is beborulhat majd, de még ekkor sem várható eső. A légmozgás a következő napokban megélénkülhet, ám ez lehűlés helyett inkább csak füllettebb időt hoz, szombaton elérhetjük a 33 fokot is. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Zsíros Andrást hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig

Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Ez a Best FM Nyíregyháza 103.9-en. Szendi Hajni vagyok. Mi is eszünk hamarosan egy jó kis marokkói ételt. Friedrich Antas séf fog nekünk majd receptúrát mondani. De arról is beszélek, hogy hogyan dőlt el valójában a normandiai partra szállás dátuma. És szó lesz a Covidról is, mert hogy becsengettek, és állítólag ez arról is szól majd többek között, hogy pár hét múlva jöhet akár a Covid is. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new deal.

Jön nálunk egy kis törilecke, mert hogy most kiderült, hogy hogyan is dölt el a világháborúban a normandiai partraszállás időpontja. Ugye a normandiai partraszállás sikere egyetlen apró, de annál fontosabb időjárás jelentése volt, amely végül megváltoztatta a világháború kimenetelét. A szövetségesek egy zseniális lépéssel hatalmas előnybe kerültek a németekkel szemben, a mindent eldöntő viharos napon pedig az izzadó meteorológusok tulajdonképpen megmentették a világot. Amikor John F. Kennedy megkérdezte Dwight D. Eisenhower elnöket, hogy a normandiai partraszállás miért lett akkora siker, ő csak annyit felelt, hogy egyszerűen jobb meteorológusaiak voltak nekik, mint a németeknek. Bár más tényezők is közrejátszottak, a D-nap sikere valóban egy csapat óriási nyomás alatt lévő időjárási szakértőn múlott. Akkoriban az időjárás megfigyelés közel sem volt olyan egyszerű, mint napjainkban. Az adatokat hajókról és személyzettel ellátott állomásokról gyűjtötték, és gyakran postagalambokkal továbbították, ma már ezt nehéz el is képzelni. A szövetségeseknek azonban volt egy kulcsfontosságú titkos adóászuk. Mivel feltörték a híres Enigma kódot, hozzáfértek a németek saját időjárási adataihoz és jelentéseihez is. Még a náci hadvezetés vakon tapogatózott a csatorna túloldalán uralkodó viszonyokkal kapcsolatban. A szövetségesek mindkét fél mérési eredményeit látták, ami felbecsülhetetlen taktikai előnyt jelentett számukra. Az inváziót eredetileg június 5-ére tervezték, és közel 160 ezer katonát vontak össze a déli partokon. A terv azonban teljes mértékben a természettől függött, és abban a hónapban szokatlanul erős viharfrontok közelítettek az Atlanti-óceán felől. A csapatoknak egy olyan speciális szünetre volt szükségük a viharban, amikor a tenger elég nyugodt az átkeléshez, de az égbolt nem teljesen tiszta, nehogy a németek idő előtt kiszúrják a gyülekező gigantikus haderőt. Ráadásul ennek a rövid ablaknak az árapály viszonyokkal is tökéletesen egybe kellett esnie. Aztán GM Stack kapitánynak, a szövetséges expedíciós erők fő meteorológusának jutott az a feladat, hogy a történelem legfontosabb időjárás jelentését letegye a parancsnokság asztalára. Amikor a pocsék viszonyok miatt június 5-én lefújták az indulást, a naplójában azt írta, hogy az egész helyzet egy valóságos rémálom, több mint 100 000 ember élete pihen az ő kezében. A nyílt óceánon horgonyzó hajók jelentéseit figyelve Stagg és csapata végül észrevett egy rendkívül szűk időablakot, és meghozták a végleges, egyben visszavonhatatlan döntést, az inváziót június 6-ára időzítették. Truman későbbi amerikai elnök szerint valószínűleg ez volt az egyetlen nap abban a hónapban, amikor a hadműveletet egyáltalán el lehetett indítani. A partraszállás sikerült, és a II. Világháború a végéhez közeledett.

0: Ha azt gondoljuk, hogy a földközi tenger partján fekvő országok gasztronómiája nagyon hasonlít egymásra, akkor ez a kijelentés csak félig igaz, gondolok itt a tengeri herkentjükre, de ezért minden országnak megvan a sajátos ízvilága, és hát Marokkó ebből a szempontból különösen kitűnik az átlag közül, hiszen az elmúlt pár adásban Friedrich Antal séf már rávilágított minket arra, hogy mennyire különleges ételeik is vannak, és hát ma is Marokkót keressük fel, és egy ilyen tésztába zárt csodát fogunk megkóstolni, ha jól tudom. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is! Illetve többek között remélem, hogy előbb-utóbb meg tudjuk kóstolni, akár még élőbe is. És akárhonnan is közelítettem meg a konyha világát, mindig az volt, hogy egyes helyeken, például itt Marokkóban is, például menekültek ide emberek. Anno a spanyol reconquistátor miatt különböző andalúz és egyéb helyekről menekültek ide emberek, és hozták magukkal a gasztronómiájukat. Ez a pastilla nevű étel is innen ered, mert Spanyolországban a pastilla kis töltött kis töltött tésztácskát jelent, de itt átalakult ez a dolog, és egy sokkal konkrétabb, határozottabb és nagyon érdekes töltött pite alakult ki belőle. A marokkai konyhának az egyik csúcspontja különben ez, a királyi vagy császári konyhában itt általában galamb hússal készült ragúval töltötték meg, és nem csak az az érdekes, hogy ez egy finom, szaftos, többek között tojásos, mandulás étel, a végén ráadásul ezt a sós pitét porcukorral és fahéjjal szórják meg, és az első harapásra nagyon furcsa az európai ízlelő bimbónak, a másodikra meg rájön az ember azt a mindenit, ezt nagyon eltalálták, és tényleg az a kontraszt, hogy egy fahéjas porcukrot, amit mi csak édes tésztákra tudunk elképzelni, ezzel a sós pitével egyszerűen valami döbbenetesen fantasztikus ízkombináció jön ki. Úgyhogy én egy csirkés verziót hozok ide, vagy fogok megosztani mindenképpen. Pite formát is lehet használni, szögletes formát is lehet használni, szinte ki miért tud, ebből a szempontból szinte mindegy, de fontos, hogy ezt a tésztát nagyon finom ragúval kell szépen megtölteni. Különböző kis alapdolgok vannak benne, hogy kell bele főtt tojás is, a különböző szaftos elemek, ahogy összefőzzük. Utána ezt mandulál, meg különböző finom ilyen ízesítőkkel, többek között narancsvirágvízzel is
0: ízesítik.
1: Narancsvirágvíz, aha, lehet, igen. És igen. Ezt is lehet kapni nálunk, úgyhogy abszolút jó. Az eredeti tészta az egy várka nevű tésztának nevezik, de ennek hiányában, mert ez valószínűleg nem lesz a réteslap tökéletesen jó. Így van, Görögország részén ez filó, vagy az izraeli részén filó tésztának nevezik, de ugyanaz a rétes, ugyanaz a vékony lapú rétes.
0: Azt szokták ilyen a gyáruházakban is, hogy milyen görög napokon árulni egyébként.
1: Pontosan. Úgyhogy a recept meg lesz osztva, és hogyha egy kicsit valaki vállalkozó kedvű, velem együtt, ezt ki kell próbálni mindenki.
0: Na, akkor így legyen. Anti Séf, az Amatőr Facebook oldalára kell kattintani. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is az a találsz. Egyszer majd úgy is az a találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Tisztán emlékszem, hogy rádiósként, amikor megjelent Magyarországon a Covid, akkor hát folyamatosan hogy rázogatott a hideg, ahogy ugye beszéltünk a külföldi esetekről, aztán utána beszámoltunk arról, hogy megvan az első magyar regisztrált, igazoltan Covid-fertőzött beteg. Aztán beszéltem arról, hogy megvan az első ember, aki a Covid-ban hunyt el, és hát utána a többit nem is sorolom, de ma már azt hiszem, hogyha kiejtjük a szánkon azt, hogy Covid, nyilván közel sem kezdünk el annyira parázni, mint annak idején, mert hogy ahogy a virológusok is mondták, azért a Covid is úgy alakul majd át Magyarországon, ahogy mondjuk az influenza, van mikor úgy odavág, van amikor az ember lábon kihordja, minden esetre természetesen azt, hogyha valaki beteg, a mai napig komolyan kell venni, ne fertőzzünk le másokat. Minden esetre újra berobbanhat a Covid-járvány Magyarországon, a szakemberek szerint nyilván nem olyan mértékben, mint a korábbi világjárvány idején. Nos, Rusvai Miklós virológus fejtette ki most egy rádió interjúban, hogy kicsi az esély annak, hogy újra kialakuljon egy súlyos, világszintű koronavírus járvány. A nyugat vírusi láz kapcsán pedig azt mondta, a halálos áldozatokat követelő vírus Magyarországról kiindulva elterjedt Európában. Közelmúltban ritkábban merült fel ugye a koronavírus témája, de nyilván a fertőzés nem tűnt el teljesen. A kórokozó velünk maradt, és bizony az iskola szezon kezdetével kitörhet a járvány. Amióta létezik a koronavírus, az utóbbi 3 évben jellemzően szeptember végén, október elején, tehát az iskola kezdéskor és ez a légzőszervi járvány mondhatni törvényszerűen elindul, megjelenik a közösségekben, és ha nézzük a statisztikákat, akkor főként a 18 év alatti lakosságot érinti. Az a tendencia, hogy az osztályok mintegy 10%-a hiányzik heti váltásban, és előbb-utóbb szinte kivétel nélkül mindenki megfertőződik. Tőlük aztán megkapja a fiatal szülői generáció, tehát jön utána 25-40 éves korosztály, és így terjed ez a légzőszervi betegség hullám tovább, ami körülbelül november végéig, december elejéig tart, mondta az interjúban a virológus. 70-75%-ban a 40 év alatti korosztály érintett, tehát a gyerekek és a szüleik lesznek koronavírus fertőzöttek. A virológus szakember összegezte, hogy annak ellenére, hogy egy gyerek egész nyáron nem volt beteg, és még az iskola kezdés előtti hétben sem betegedett meg, attól még nincs biztonságban. Ha napi szinten hosszasan tartózkodik közösségben, akkor óhatatlanul beteg lehet, a fertőzés pedig ilyenkor általában az egész családon végigmegy. Ehhez elegendő, ha egyetlen gyermek beteg, és sorra lefertőzi a társait, majd a családtagokat is. Nem jelent hosszabb ideig tartó védettséget, ha valaki éppen a közelmúltban esett át a fertőzésen. Emellett a koronavírus ellen fél év után már nem véd a szervezet immunválasza. Tehát ez azt jelenti, hogy újra fogékonyak lehetünk a betegségre. Lehet, hogy a gyereken nem jelentkeznek a tünetek, de mégis megfertőzhet másokat. Rusvai Miklós azt mondta, ha például van 3 olyan gyerek a környezetünkben, aki 2-3 évvel korábban volt fertőzött, lehet, hogy az ő vérében épp nincs elegendő ellenanyag, és az érintett újra beteg lesz. Mivel az immunrendszere felismeri a kórokozót, nem lesz súlyos beteg, de akár 5 napra is szüksége lehet ahhoz, hogy regenerálódjon és eltűnjön a szervezetéből a Covid. Ilyen esetben, amikor ismételten koronavírusos lesz a gyerek, ágynyugalomra van szüksége, 5 nap múlva pedig újra mehet az iskolába. Rusvai a korábbihoz hasonló halálos Covid-járvány kitörését Európában 1% alatti eséllyel valószínűsíti, ami jó hír.

Folytatjuk a legfrissebb hírekkel, a híreink pedig el is olvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu. A retro véradás minden évben nagy siker, ha mondhatunk ilyet egy véradásról, de szerintem nyugodtan, mert hogy a siker abban mérhető, hogy sokan elmennek. Szeptember 5-én szombaton a 18. országos retro véradást szervezi meg az Országos Vérellátó Szolgálat. A rendezvény célja, hogy feltöltsék a vérkészleteket. A véradást retro zene, sör, virsli menü és ajándékok teszik különlegessé. 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és véradóvá válás apropóján az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta az idei rendezvény. Az OVS közlése szerint a véradók ezúttal dupla kalóriapótlási utalványt és választható ajándékot kapnak. További részletek a bestfmnyiregyháza.hu.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
5: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádió Reklám Nyíregyháza.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Szabolcsban is pusztítottak a szabadtéri tüzek, ismét lesz retro véradás, felmérik a balatoni bringakör állapotát. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmárberekben. Az extrém forró és száraz nyárnak köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádióknak Rutkai Dér Vivien, a vármegyei katasztrófa védelem szóvivője.
7: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmárberekben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatokhoz viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly, tehát 2025-ben egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltói munka áll.
6: Ismét retro véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat. Most szombaton országszerte 32 helyszínen, köztük a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben is várják az önkéntes véradókat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A véradást retro zene és sörvirsli menü teszi különlegessé. Vért bárki adhat, aki egészséges, 18 és 65 év közötti testsúlya eléri az 50 kg-ot, és megfelel a véradás egyéb feltételeinek is. Minden fontos részlet elérhető az ovs.hu oldalon. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kapni az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
8: Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
6: És most néhány szó az időjárásról. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet Nyíregyháza környékén, de csapadékra nem kell számítanunk a következő órákban. Este felé lehetnek majd szórványos záporok, de ez is jelentéktelen lesz. Éjjel is beborulhat majd, de még ekkor sem várható eső. A légmozgás a következő napokban megélénkülhet, ám ez lehűlés helyett inkább csak füllettebb időt hoz, szombaton elérhetjük a 33 fokot is. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, Zsíros Andrást hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy

Legközelebb 2-kor jönnek majd friss hírek időjárás előrejelzéssel együtt itt a Best FM-en, de időjárásról én is fogok szólni abban az értelemben, hogy döbbenet, ami Ausztriában volt. Hóekékkel tolták el a 20 centis jégréteget egy vihar után. Mi lesz még itt? De tényleg őrületes ez az idő. Mindjárt mondok részleteket, aztán bevisszük a konyhába az olívaolajat, a kalóriadóban Pallagi Alexandrával, és bemutatok egy új technológiát, egy olyan WC-t, amihez nem kell víz, nem kell szennyvízakna, vagy éppen csatornarendszer, mert hogy égetéses a technológiája. Na kérem szépen, itt tartunk.

Ha azt mondom, hogy szélsőségek nyara, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy itt Magyarországon döbbenetes, hogy mennyire vízhiány volt, nem jött az eső, és szétégtünk, itt egymást váltották a hőkupolák. Viszont nem csak Magyarországon van furcsa időjárás, fogalmazzunk így. Az ausztriai Wegrain utcáit vastag jégréteg borította, a tűzoltók pedig órákon át dolgoztak a viharkáron. Szokatlan, szinte télies látvány fogadta hétfőn este az ausztriai Wegrain lakóit. A hétfői heves jégeső után több helyen vastag jégréteg borította az utakat, ezért a takarításhoz elő kellett venni nyáron a hóekét is. A Sarpsborg tartományban fekvő települést hétfőn érte el az intenzív zivatar. Rövid idő alatt akkora mennyiségű jég hullott, hogy egyes területeken a felhalmozódott jégréteg vastagsága megközelítette a 20 centit. A közösségi médiában közzétett felvételeken fehérbe borult utak és közterületek láthatók. A képek alapján több helyen valóban olyan volt a táj, mintha nem nyár lenne, hanem bizony tél.

0: Jó pár évvel ezelőtt a magyarországi boltok polcaira is megérkezett az olívaolaj, és hát akkor ott álltunk és néztük, hogy most mi van, extra szűz meg nem, az egyik horroráru, a másik is horroráru, de mégsem annyira. A mai napon pedig már elmondható, hogy az összes háztartásban szinte Magyarországon előfordul, vagy néha előfordul az, hogy olívaolaj kerül a polcra. Hát, hogy mit kell tudnunk az olívaolajról, ma ez lesz a témánk a vonal túlvégén. Pallagi Alexandra dietetikus, szia Szandi!
1: Ja, hajni, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Szóval, ha megállunk a boltban, és nézegetjük ezeket az olívaolajakat, akkor nyilván az áron kívül azt is látjuk, hogy az egyik sötétebb, a másik világosabb, meg van olíva bogyó pogácsából készült olaj is, ami már nyilván az olcsóbb kategória, de ami rögtön szembe tűnik, hogy van szűz és extra szűz olívaolaj. Mi a különbség a kettő között az árán kívül?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. A szűz olívaolajnál az alapanyagokból a tisztítás és bizonyos magvak esetében aprítás után mechanikus úton préseléssel állítják elő az olajat, és az extra szűz egyébként itt ezen belül is a legértékesebb, a hidegen préselt, kizárólag mechanikus úton előállított extra szűz olívaolaj. Itt a készítésnek az egyik alapkritériuma, hogy a fáról való leszedést követően 24 órán belül meg kell kezdeni a bogyók sajtolását, ellenkező esetben a gyorsan meginduló erjedés lerontja az olaj minőségét, és egyébként a savtartalmát is negatívan fogja befolyásolni. És itt ugye az extra szűznél nagyon fontos, hogy frissességet kell tükrözzön, ami alapvetően emlékeztet a gyümölcsre, és így a természetességre. Tehát, hogy ez a kritérium, hogy az extra szűz az sok, ilyen szempontból talán több odafigyelést kap, és sokkal szigorúbbak a kritériumok, hogy azt mikor és hogyan kell feldolgozni.
0: Akkor ez jobb minőségű is, ugye? Az extra szűz, mint a szűz.
1: Igen, hát igen.
0: Akkor inkább, hogyha tehetjük, akkor ezt válasszuk.
1: Hát alapvetően azért ugye a tehát, hogy minőségi garanciát azért nem feltétlenül jelent, mert az olívaolaj forgalmazó óriás márkák előfordul, hogy felvásárolják különböző termelők olaját, és az eltérő extra szűz olívaolajakat összeöntik,
0: jaj,
1: és saját kinkével palackozzák, majd így hozzák forgalomba, és akkor ezek a jóval olcsóbb tömegtermékek extra szűznek számítanak ugyan, de az ízük általában jelentősen elmarad a gondosabban kezelt termelői olajoktól.
0: És amit még észrevehetünk, hogyha nézegetjük a címkéket, hogy van szűrt, illetve szüretlen olívaolaj, és mi a különbség, és melyik a jobb?
1: Igen, a szűrt olajnál, ugye az extra szűz olívaolajat a préselés után általában megszűrik, mert a benne maradó szilárd anyagok, tehát a gyümölcs, hús, a mag egészen apró kis törmeléke csökkentheti az olaj eltarthatóságát, tehát előbb avasodna. A szüretlennél, és sok kis termelő palackoz szüretlen extra szűz olívaolajat, ez egy sokkal ködösebb, opálos olaj, és igazából a szüretlen olívaolajban maradó szárazanyag tartalom az ingyenc fogyasztók szerint komplexebb ízt adhat. Tehát itt szerintem fontos az egyéni preferencia, hogyha valaki nagyon gurmi és ténylegesen komplexebb ízeket talál egy szüretlen olívaolajnál, akkor ő azt fogja választani, de hogyha nem vagyunk ennyire ínyentek, akkor lehet, hogy a szűrt olívaolaj lesz számunkra előnyösebb, hiszen az tovább eltartható.
0: Amikor az olívaolajat bepakoljuk a konyhába, akkor szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk is, hogy mire kell használni. Én például az airfryerbe pakolt dolgokra rárakom az olívaolajat, de hogyha mondjuk bőolajba kellene kisütnöm valamit, akkor nem használok olívaolajat. Nem csak az ára miatt, hanem azért is, mert úgy tudom, hogy például sütésre az olívaolaj nem alkalmas.
1: Igen, ezt nagyon jól tudod. Hosszú távú hőkezelésre nem alkalmas, megváltozik egyébként az íze is, tehát nem lesz annyira finom. És még a bevezetőnél említetted, hogy lehet kapni a boltban ilyen pogácsa olajat.
0: Igen.
1: Ez kifejezetten hosszú távú hőkezelésre használható, viszont ennek a minősége már nem az igazi. Tehát amikor ugye készítik az olívaolajat, akkor folyamatosan préselik ki belül a magokból magát az olajat, és a végén visszamarad egy úgynevezett pogácsa, és ebből a pogácsából kipréselik az utolsó cseppeket, és ez lesz lesz ez a sütő olívaolaj, ami hát nyilván már itt sejthető, hogy nem egy jó minőségű olaj, úgyhogy ezt nem érdemes megvásárolni.
0: Na, tehát akkor ha bőolajban akarunk valamit sütni, akkor maradjunk a megszokott napraforgó olajnál, ugye?
1: Hát igen, napraforgó olaj, recceolaj, igen, és akkor mondjuk salátákra tökéletes az olíva, vagy ott is egyébként az oliván túl egy dióolaj, tökmagolaj, akkor egy lazacot megsüthetünk az olívában, hiszen az gyorsan el fog készülni, aha, vagy csípjük, de a pörköltet azt ne olívaolajjal készítjük el.
0: Szandi, köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!
2: Most hallgasson! Ez a Best FM.

Szokták mondani, hogy nincs új a nap alatt, én meg azt mondom, hogy mindig van új a nap alatt, mert hogy egyre többet halljuk például azt, hogy a hagyományos WC-k helyett itt az égetéses toalett. De vajon Magyarországon is megéri erre váltani? A házi Patika most ennek járt utána. Most kiderült, hogy az égetéses WC használatához nincs szükség vízre, csatornahálózatra és emésztőgödörre sem. Egy a toalettbe helyezett speciális papírbetét gyűjti össze a székletet és a vizeletet, használat után pedig a készülék egy zárt kamrába juttatja a hulladékot. Itt aztán magas, jellemzően 500-600 Celsius fokos hőmérsékleten elégeti azt, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy mi állunk ott egy gyufával, aztán begyújtjuk a cuccot. A folyamat végén egy kis mennyiségű hamu marad csupán, amely steril, így nem kell a hagyományos szennyvízzel vagy fekáliával megegyező módon kezelni. A korszerű berendezések szellőző és szűrőrendszerekkel, valamint biztonsági megoldásokkal is rendelkeznek. Az égetéses WC egyik legnagyobb előnye tehát, hogy jelentősen csökkenti a vízfelhasználást és teljesen függetleníthető a csatornahálózattól. Ez különösen olyan ingatlanoknál lehet hasznos, ahol a csatornázás kiépítése nehéz vagy aránytalanul drága lenne. Itthon ezért elsősorban tanyákon, külterületi ingatlanokban, hétvégi házakban vagy más szezonálisan használt épületekben lehet létjogosultsága. Aki pedig napelemes rendszerrel termel áramot, azaz energiaigény egy részét saját termelésből is fedezheti. A víztakarékosság mellett ráadásul a szagok miatt sem kell aggódni, a korszerű készülékek szellőzése, szűrése az égési melléktermékeket és kellemetlen szagokat is kezeli. A karbantartás pedig jellemzően a hamutartály időnként ürítéséből és a szűrők ellenőrzéséből áll. Az égetéses WC legfontosabb hátránya, hogy amit vízben megtakarítunk, azt részben elektromos energiává váltjuk ki. A működési költség ezért függ a villanyár alakulásától és attól is, hogy milyen gyakran használjuk ezt a berendezést. Ráadásul maga a készülék sem olcsó, típustól és felszereltségtől függően több százezer forint, illetve akár milliós beruházás is lehet.

Hamarosan jönnek a hírek itt a Best FM-en, és ez számomra búcsút is jelenti, de előtte még egy-két program, menjünk időrendben. Folytatódik a helytörténeti esték sorozat, betekintés a vármegye kutatóinak munkájába. A 80. előadást tartják meg hamarosan, egészen pontosan szeptember 4-én a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia termében délután. Kéri Péter április 24 Szentgyörgy ünnepe, kihajtás című etno, valamint Kéri Péter és Borbély Balázs az Asszalt szilvalevestől a Kucanyákig című gasztrofilmjét mutatják be. Az Asszalt szilvalevest én is kipróbálnám, azért az biztos, hogy finom. Megemlékezés lesz Nyíregyházán szeptember 4-én a város 1944-es bombázásának 82. évfordulója alkalmából, valamint a szabolcsi repülőkről tartandó megemlékezés és koszorúzás is ezen a napon lesz. 9:30 a vasútállomáson indul el a program, 10:30-tól pedig jön majd az északi temető repülőhősi emlékmű. Jubilál a nemzetközi ásványbörze és ékszerkiállítás Nyíregyházán, ugyanis a 40-et tartják meg. Ez szeptember 5-én és 6-án lesz a Váci Mihály Kulturális Központban. Hívják, várják tehát az érdeklődőket. És lesz baba bőrze is Nyíregyházán a búzatéri piacon szeptember 6-án 6 és 14 óra között. És végül, de nem utolsó sorban, hívják, várják az érdeklődőket a Periférián Kulturális és Művelődési Alapítvány által szervezett Mozaikok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza legújabbkori múltjából című helytörténeti előadássorozat következő rendezvényére. Mozaikok a történelmi egyházak életéből a rendszerváltást követően lesz a téma. Körülbelül egy fél órás egy előadás, és a Kálai gyűjteménybe várják az érdeklődőket szeptember 9-én és szeptember 17-én. Az összes előadás témája és előadója megtalálható a weboldalunkon. Kellemes, szép délutánt kívánok, jön a hírek után Dékán Pisti, én pedig holnap újra Szendi Hajnit hallottam.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
2: Szeptember 11-12-13.
3: Csempei és kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitálspa, jacuzzi, rócsó, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
2: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
3: Neked is ott a helyed.
4: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Elektromos hulladékgyűjtők járják a megye útjait. Folytatódik az értékes esték. Sikeres volt az első akvatlon. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Három elektromos hulladékgyűjtő jármű dolgozik Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmárberek településein. Egy éven át tesztelte az EAK Nonprofit Kft. Azt, hogy a kukás autók milyen feladatokra használhatók a leghatékonyabban. A tapasztalatok alapján a járművek leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyultak eredményesnek, számolt be a nyíregyháza.hu. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatuk teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Folytatódik a Nyíregyházi Települési Értéktárbizottság programsorozata. Az értékes esték következő alkalmát szeptember 22-én tartják, ezúttal a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar kerül a középpontba. A nemzeti értékként számon tartott együttes, zeneművészeti és kultúra közvetítő tevékenységét Kóti Gergő, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Közhasznú Egyesület elnöke mutatja be. Az előadáson a zenekar is közreműködik. Az értékes esték célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a Nyíregyházához kötődő kulturális, művészeti és egyéb értékeket, írja a nyíregyháza.hu. A program ingyenes, a helyszín a Móricz Zsigmond könyvtár lesz. A bújtosító újabb sporttörténetet írt. Itt rendezték meg az első akvatlon élménybajnokságot, ahol több mint 50 versenyző állt rajthoz. A célba érkezők mindegyike egyedi befutóérmet kapott, a legjobbakat pedig külön díjakkal jutalmazták, ezeket Győr Bélától, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkárától vehették át a győztesek.
6: Nagy örömmel vettük ezt, azt is, hogy Nyíregyháza újra fölkerült a térképre, és köszöntöm a rendezőknek azt, mert ugye itt voltunk a vándorgyűlésen is legutóbb, és annak is nagyon-nagyon jó visszhangja volt. Azt, hogy ilyen aktívak, és azt, hogy ilyen sporteseményeket kezdeményeznek. Látszik, hogy itt családok is megjelentek, volt, ahol apukák, anyukák versenyeztek, volt, ahonnan a gyerekek. Ha már csak azt elértük, hogy jövőre ugye a családokból, akik most nem indultak, azok is indulnak, akkor azt hiszem, hogy elérte a célját ez a rendezvény is.
5: És most néhány szó az időjárásról. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet Nyíregyháza környékén, de csapadékra nem kell számítanunk a következő órákban. Este felé lehetnek majd szórványos záporok, de ez is jelentéktelen lesz. Éjjel is beborulhat majd, de még ekkor sem várható eső. A légmozgás a következő napokban megélénkülhet, ám ez lehűlés helyett inkább csak füllettebb időt hoz, szombaton elérhetjük a 33 fokot is. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, Zsíros Andrást hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: 3 perccel járunk 2 óra után, elstartolt a délután, itt vagyunk szeptember 2-án, már ez a második iskolai nap. Kitartást kívánok mindenkinek, már is hozom a friss időjárási adatokat, Kanye West-tel pedig indulunk, lendületesen kezdjük a délután, érkezik a Stronger.

Csak azt a dalát hozhattam, ez volt az American Dreams, ez a Best FM, és jön majd KLF. Na megnézzük a legfrissebb előrejelzéseket, melyből kihámozható, hogy 27 fok van, borult felettünk az ég, esőre azonban készülni nem érdemes. Egy kis nyugatias mérsékelt áramlás mindösszesen, mely ronthatja a hőérzetét, mely egyébként majd felszakítja, feltöredezi a felettünk tornyosuló felhőket, és majd valamikor 4 óra körül újra a napsütés birtokolja az eget. Egyébként a hajnali percekben 12 fok várható. Nagyjából 10-ig marad az ilyen jellegű idő, amikor majd nagyot változik időjárásunk, és tényleg inkább őszi-essé válik sok-sok csapadékkal, hűvös reggelekkel, akkor már 10 fok közeli reggeli startokkal számolhat 9-10-11 fok, és a legmelegebb órákban is 22-23 fok alakulhat csúcsértékként. Tehát nagyjából ez a következő két hét előrejelzése, mely továbbra is a parlagfű pollen szórásától érdekes, hiszen az allergiások továbbra is komoly tüneteket érezhetnek, tapasztalhatnak. KLF, tehát ahogy mondtam, aztán a Forest Street-ének el ilyen ez az élet, miután majd a Shine dal is itt a Best-en.

of time. They have been to the place where the Moo Moo mate.

Sexy Love Neo-val itt a legnagyobbak között, aztán majd valahol a Margaret Island-del, itt Lábos Vikinekkel, és beszéljünk erről a segítségről, mely hát talán nekünk nem igazán jelent feladatot, míg másnak rengeteget segíthet. Eljön az a pillanat itt az őszben, amikor elkezdjük átválogatni a ruhákat, a nyári ruhákat, amikor előveszük az átmeneti időszakra elrakott, elkészített ruháinkat, és rájövünk, hogy kicsi, rájövünk, hogy a nyári már nem lesz jó jövőre. Ezeket általában az ember hát vagy elajándékozza, vagy kidobja. Na most mondok egy más alternatívát. Van egy ilyen használt ruha adománygyűjtés, melyre azért felhívnám figyelmét, és mely szerintem óriási lehetőség mindazoknak, akik bajban vannak, és talán egy kicsit mi is segíthetünk, egy kicsit talán mi is teljes válszélességgel beleállhatunk majd ebbe szeptember 6 vasárnap, 8 és 14 óra között a Búzatéri piac külső fedett részén, ott, ahol egyébként a bababőrze szokott lenni. Ott lesz ez majd, oda vihetjük ruháinkat, kinőtt, de jó állapotú ruháinkat, és itt segíthetünk másokon. Én azért foglalkoznék vele, szerintem ez egy óriási dolog. Info kiegészítések a Best FM oldalán és a nyíregyháza.hu. Itt a valahol a Margaret Island-del, Rozala és majd Santanáék is jönnek mindjárt. A Maria Maria azonnal.

játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától.

Van-e még Szakács Gergő énekelt, ez a legnagyobbak listája Best FM és CNC Music Factory-vel folytatjuk. Néhány programmal pedig készültem, itt a hétvége is zajos lesz. Igazából nem zajos, hanem mozgalmas, hiszen a Tirpák Fesztiválra készülünk, pontosabban 12-én és 13-án, ami egyébként ugye már régóta kétnapos, és a rendezvény látogatottsága óriási. Főleg a szombatra lesz érdekes figyelni, mert szombaton 19 órakor itt a Kossuth téren Korda György és Balázs Klári koncerttel találkozhatunk. De itt a főzőcsapatok, a népi ízek találkozója szint úgy helyet kap, a vasárnapban pedig már 9:45-kor programok, méghozzá vadászkamara kürtegyüttesével indul majd a vasárnapi program. Aztán lesz itt Mimi a méhecske koncert, szerintem a kicsiknek a street dance kullal táncolhatunk, vadászkutya bemutató, és még egy csomó mindenki, Nagy Csomor András és zenekar a koncert 16:30-kor. Hát szerintem egy nagyon jó kis hétvége előtt állunk. Na aztán van még egy ilyen jó programom, szeptember 26 szombat 11 óra, ez pedig a Gyereket a magasba, egy országos programhoz kapcsolódva megmutathatjuk, mennyire vagyunk büszkék a srácokra, és egy pillanatra emelhetjük őket majd magasra, országosan ugyanabban a pillanatban, hogy ezzel kinyilvánítsuk a család fontosságát, illetve a gyermekeink szeretetét. Ez várja, ez a kis közösségépítés szeptember 26-án, tavaly a Robinson Dombon volt, hát majd pontosítok adatokat. Egyébként beszámolót már a nyíregyháza.hu-n találsz. Jelzi Music Factory-vel folytatjuk a Duran Duran Sunrise-dala, és itt a legnagyobbak között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is röppent első óránk itt a szerdában, a hét közepén is repülnek a percek, ez a Best FM, és folytatjuk majd a hírekkel, aztán pedig a játékkal. A Pizza Mafia játéka ma is felkészült, keresse már a kérdést. Bejegyzésünkben Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44. Vagy pizzamafia.hu.
4: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Továbbra is zárva tart a szülészet Máté Szalkán. Péntek esti futóprogram Nyíregyházán. Figyeljünk az utakon az iskolásokra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Továbbra is szünetel a szülészet nőgyógyászati aktív fekvőbeteg ellátás és az ügyelet a Máté Szalkai Tagkórházban. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház közölte, a rendelkezésre álló humán erőforrás csökkenése miatt a nyári időszakban kialakított ellátási rend marad érvényben, vagyis a szüléseket Nyíregyházán és Fehérgyarmaton biztosítják. Máté Szalkán ugyanakkor továbbra is elérhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhes gondozás és az ultrahangvizsgálat, a rizikóvárandósok követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint hétköznap nappali időszakban a sürgős nőgyógyászati ellátás is. A szülészet újraindításának lehetőségén pedig továbbra is dolgoznak a szakemberek. Pénteken ismét megrendezik a Veled futok rendezvényt Nyíregyházán. A szervezők célja, hogy a mozgás örömét látványos fényekkel, zenével és közösségi élményekkel tegyék emlékezetesebbé, közölte a Nyíregyházi Sportcentrum. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum ad otthont az eseménynek, a résztvevők három különböző futótáv közül választhatnak, 400 méter, 1200 méter és 3000 méter. A futás mellett kísérő programokkal, tűz és LED zsonglőrökkel, fényfestéssel, rúttánccal, arcfestéssel, zenés programokkal is várják az érdeklődőket. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Tegnap országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónak Dávid Mónika rendőr alezredes.
6: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket kocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
5: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet Nyíregyháza környékén, de csapadékra nem kell számítanunk a következő órákban. Este felé lehetnek majd szórványos záporok, de ez is jelentéktelen lesz. Éjjel is beborulhat majd, de még ekkor sem várható eső. A légmozgás a következő napokban megélénkülhet, ám ez lehűlés helyett inkább csak füllettebb időt hoz, szombaton elérhetjük a 33 fokot is. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, Zsíros Andrást hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 óra után járunk 3 perccel, a Pizza Mafia játéka pedig elindult ma is. Keres a bejegyzésünket a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ott kell hozzászólni kommentként, tudja, és akkor én regisztrálom a játékban, akkor majd sorsolok, és akkor megtudjuk, hogy ki nyeri a szuper pizza menüt, kezdésként pedig jöjjön Usher dala.

A sor énekel DJ's Got Us Falling in Love című dalát hozhattam Pitbull-lal itt a játékunk nyitányaként, és nézzük Facebook oldalunkon a kérdést, mivel közlekedik a hétköznapokban, így tettem fel a beugró kérdést, és hozzátettem, hogy mindennel is, legalábbis a hétköznapokban tutira egyedül, talán a bringával nem, de rollerrel, motorral, autóval is, hogyha úgy kívánja az idő, illetve hát, hogyha jó idő van, akkor én inkább itthon hagyom az autót. Várom üzeneteit, hozzászólásait ön, mivel közlekedik, és közben hozom a dalokat. Nenével folytatjuk a későre jár után, itt van Jamiroquai és a Can It Hit.

0: tudom, hogy akarod.
1: Az Orsis dal Dr. Béressel, Király Viktorral, ez az átira, Tunyogi Orsi dalának átiratát hozhattam, hallgathattuk itt a Best FM-en, a játékos percek mellé. Kereste már bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Arra vagyok kíváncsi, hogy mivel közlekedik a hétköznapokban, legyen ez tömegközlekedés, mondjuk busz, vagy bringa, roller, autó, akármi is számításba jöhet. Bevallom, hogy a buszt inkább mellőzöm, mert elég ritka a járat, legalábbis a munkahelyen meg a lakás között, úgyhogy itt azért mindenképpen ezt itt hanyagolni kell, de egyébként én nem vetek meg semmilyen közlekedési eszközt. Az önére pedig kíváncsi vagyok, ha megírja, regisztrálom a játékba, aztán majd a 4 órai hírek előtt sorsolok, ahogy ez lenni szokott, akkor megtudjuk, hogy a szuper pizza menü kié lehet a Pizza Mafia jóvoltából, mely már átvehető holnaptól, és melyben két pizza lesz, a gusztó és a bolognéz. Itt van Panna üzenet, ő volt a leggyorsabb, azt írja, autóval, Beatrix legtöbbször autóval, de néha biciklizek és sokat sétálok. Gábor, érdekes a megfontolandó, a legjobbal, vagyis lábbusszal mindenhova bejutok, el tudok jutni, ahová csak szeretnék. És még parkolójegyet csak kell venni, ugye Gábor? Tibor inkább autóval jár. Angéla pedig azt jelenti, hogy busszal és gyalog, egészséges a sok gyaloglás. Igen, ebben egyetértek, ha más nem csak a friss levegő miatt, meg a nyári és az őszi séták azért, hogy fel tudják tölteni az embert, már ha nem kell rohanni, ugye? Szóval így várom üzeneteit ebben az órában egészen 4 óráig. Jöhetnek, záporozhatnak, én pedig mindenkit regisztrálok a játékba, így lehet megnyerni ma is a szuper pizza menüt. Folytatjuk dalokkal, itt van nekünk a folytatásként Alexander Burke és a Bad Boys, itt Floridával énekel, és majd a Méreg Diázzal és Mentával.

A Baby Olajbolyával vele dúdolhattunk, és az Ace of Base-szel pedig utazunk néhány évet a 90-es évek közepébe. Ide jön a dal Life is a Flower, előtte pedig nézzük a játékot, mert Facebook oldalunkon ér útól, és mely a Pizza Mafia szuper pizza menüjét hozhatja valakinek a konyhára, aki megnyeri, amit majd 4 órakor meg is ejtünk, hogy sorsolok, és akkor megtudjuk, hogy ki a szerencsés, aki hazaviheti a Gusto és a Bolognese pizzákat már holnaptól. Hála tehát a srácoknak. Arra vagyok kíváncsi, hogy mivel közlekedik a hétköznapokban. Így vártam üzeneteit, és hozzátettem a saját gondolatomat, hogy én igazából mindent kihasználok. Talán a busz nem, mert ahogy említettem, reggel van egy járat, amivel beérek, és hát délután már nem is találok magamnak buszt, vagy nagy sétával, ami hát annyira nem fekszik, mert rohanok egyik helyről a másikra. Mivel közel lakok a belvároshoz, ezért legtöbbször gyalog vagy kerékpárral, én azt gondolom, hogy ez a legjobb megoldás itt a városban. Nikoletta üzenete: most már gyalog, az állapotom nem engedi a biciklizést, itt egy kicsit megijedtem, aztán zárójelben itt van a gondolat. 37 hetes kismama vagyok, gratulálok! És itt van Ildikó hozzászólása autóval, mert vidéken lakunk, és a városban nem túl jó a buszközlekedés. Igen, teljesen egyetértek, még a városban sem mindig kielégítő, ahogy erről már beszéltünk. Hát ezért vannak a finom hangolások. Na nézzük, az Ace of Base dala után jön majd Volvox, és a Taps után pedig Shakedown, és az At Night hozza lendületet. Jó munkát!

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Volvox-szal ütöttük össze a tenyerünket a Taps után, majd Shakedown és az At Night, na meg itt van nekünk a Balatoni Lány is, majd Valmarral, meg Szikora Robival, a játékunk pedig Dűbörök Facebook oldalunkon utoléri Best FM Nyíregyháza, itt csatlakozhat a Pizza Mafia játékához és nevezhet a Super Pizza menüért, pontosabban teszem én azt majd. Meg ön helyett, ha ír néhány sort gondolatot a kérdésünkre, mivel jár, mivel közlekedik a hétköznapokban. Rengetegen hozzászóltak már, javarészt egyébként a legtöbb üzenet arról szól, hogy vegyesen autóval és bringával járunk. Hát gondolom a nyári időszakban bringával, télen pedig inkább az autót priorizálja mindenki. Illetve itt a sulis időszakban pedig nagyon sokunknak szükségünk is van rá, vinni a srácokat iskolába, óvodába. Azért ezt is mindenképpen szem előtt kell tartani. Itt van például Csaba üzenete: bringa és gyalog. István: autóval, bringával, biciklivel, de gyalog is szeretek menni. Anita: szóval nagyjából így érkeznek az üzenetek. Veronika: általában autóval, pontosabban kocsival, ahogy ő írta. Busz vagy bicikli, Erzsébet hozzászólás. A céges autóval, de jó hangzik ez. Péter így válaszolt a kérdésünkre. Így várom az ön hozzászólását, és van még 20 perce, hogy megfogalmazza Shakedown, addig pedig itt van velünk ez az At Night.

Parányi Csikit, amit a nyár utolsó napjaiban legalábbis időjárás érzetünk kapcsán, ugye a szeptember már inkább az őszről szól, énekelt Szikora Robi és a Valmar, ez volt a balatoni lánya, játékunk pedig az utolsó 10 percében fordult. A Pizza Mafia játékához még most csatlakozhat, úgyhogy keresi bejegyzésünket Besztefen Nyíregyháza, válaszol az ott feltett kérdésre. Méghozzá, mivel közlekedik a hétköznapokban, ezt fogalmazza meg nekem, én pedig bedobom nevét virtuális kalapunkba, aztán majd nem sokára sorsolok, akkor megtudjuk, hogy ki a nyeremény a szuper pizza menü Augustóval és a Bolognese pizzával. Szóval van értelme keresni, néhány másodpercet rászállni, Besztefen Nyíregyháza, addig pedig itt van nekünk Coolio.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb hírek itt a Best FM-en is, aztán pedig a közlekedésé, figyelmünk, fókuszunk egészen 4 órában. Pontosabban lesz egy kis kitérő, akkor az egészségünket táplálva érkezik majd a csak 10 perc pontban fél 5-kor, de előtte nézzük, zárjuk le mai játékunkat, a Pizza Mafia játékát, mely valakinek ma is a szuper pizza menüt jelentheti, a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. Arra vagyok kíváncsi, voltam kíváncsi, hogy mivel közlekedik a hétköznapokban, hoztam itt alternatívákat, a buszt, a bringát és persze az autót, de hát lehetne itt roller, lehetne itt bármilyen járgány, akár gördeszka is, vagy görkorcsolya is, bár ez szerintem a városi közlekedés annyira nem alkalmas. Nézzük a nyertes üzenetet! Busszal és gyalog, egészséges a sok gyaloglás. Angéla üzenetét olvastam. Öném a szuper pizza menü. Gratulálok, jó étvágyat kívánok! Holattól át is veheti a srácoktól a Pizza Mafiában. Egyébként pedig köszönöm mindenki hozzászólását, és holnap újra hozom a Pizza Mafia játékát, és most pedig majd a közlekedési infókat mindjárt. Előtte hírek!
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék! A legjobb zenék! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény, értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e, nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi 4-esen.
4: Szeptember 11-12-13.
5: Csempei és kert, akciós és családi napok Nyíregyházán. Vital Spa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
4: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
5: Neked is ott a helyed.
6: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
7: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
6: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
7: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
6: Nyírkem, az egészséges kert titka.
8: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni.
9: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Szabolcsban is pusztítottak a szabadtéri tüzek, ismét lesz retro véradás, felmérik a balatoni bringakör állapotát. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az extrém forró és száraz nyárnak köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádióknak Rutkai Dér Vivien, a vármegyei katasztrófa védelem szóvivője.
11: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatokhoz viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly, tehát 2025-ben egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltó munka áll.
10: Ismét retro véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat. Most szombaton országszerte 32 helyszínen, köztük a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben is várják az önkéntes véradókat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A véradást retro zene és sörvirsli menü teszi különlegessé. Vért bárki adhat, aki egészséges, 18 és 65 év közötti testsúlya eléri az 50 kg-ot, és megfelel a véradás egyéb feltételeinek is. Minden fontos részlet elérhető az ovs.hu oldalon. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kapni az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
9: az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák, naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
10: És most néhány szó az időjárásról. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet Nyíregyháza környékén, de csapadékra nem kell számítanunk a következő órákban. Este felé lehetnek majd szórványos záporok, de ez is jelentéktelen lesz. Éjjel is beborulhat majd, de még ekkor sem várható eső. A légmozgás a következő napokban megélénkülhet, ám ez lehűlés helyett inkább csak füllettebb időt hoz, szombaton elérhetjük a 33 fokot is. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Zsíros Andrást hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel járunk 4 óra után, odakint egyébként szép idő van, szép késő nyárias idővel számoljon, már is nézem a hőmérsékleti adatainkat. A hőmérőn 26 fokban borult felettünk az idő, esőre mégsem kell készülni, többet utakra annál inkább az iskolák környékén biztos.

0: Tűzd be a biztonsági övet, és tarts be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is. 103.9 Best FM.
2: Ugye bekapcsolta a biztonsági övet, vagy vegyük fel a bukót, fordítsuk a kulcsot, és akkor indulás. Mindenkinek jó utat kívánok a Best FM-mel, és hozom a legfontosabb infókat, mely segíti a közlekedését. Kezdjük mondjuk rögtön egy kis útlezárással a Legyezi utcában helyreállít végeznek, sebességkorlátozásra, ez egyébként egy 30-as tábla, útszűkületre és ugye a munkára is számítania kell itt. Gajazási munkák is pörögnek a Bethlen Gábor utcában, a munkátok idejére forgalomkorlátozásra kell készülni, még a következő néhány percben, aztán azt gondolom, itt befejeződik a munka, ivóvíz cső javítását végzik az Orosi úton, ez igazából a járókelőknek okoz gondot, a nyírsivíz dolgozik itt, a járda mellett van a munka, melyet körbebójáztak, körbekerítettek, de azért számítani kell, hogy a gyalogosok ezt majd kerülgetve akár leléphetnek az úttestre is. Nagyon-nagyon figyelmesen közlekedjen. Már a észrevételeit 30-33-30-303-9. Sheryl Crew jön majd, az alany van a Dua folytatásként, a csak 10 perc pedig fél ötkor, már ma Dr. Móri Gyulával, Szakács Tibor vendégeként. Mi változott meg az elmúlt 30 év alatt az otthonainkban? Hát itt egy csomó mindenről beszélhetünk, akár a digitális cuccokról, akár a kényelmi berendezésekről, de biztosan kifejti majd Dr. Móri Gyula, Szakács Tiborral fél ötkor.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Mérsékeljük a tempót, tartsunk nagyobb oldal és követési távolságot. Mindenkit hazavárnak. Nagyon-nagyon fontos, hogy betartsuk a sebesség határokat, mert akkor még egy esetleges koccanás kapcsán sincsen komoly sérülés, ezért vannak ezek a számok így meghatározva. Már a észrevételeit, üzeneteit a közlekedés kapcsán 33-33-103-9 matránkat ugye jól ismeri már, egyébként egy csomó mindenre számítanunk kell az utakon. Kezdődik majd a hétvégén, 5-én a LEGO játékváros, melynek kapcsán a belvárosban egy csomó lezárásra kell ismételten készüljünk. A megnövekedett gyalogos és gépjármű forgalom, valamint a résztvevők biztonsága érdekében ideiglenes forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra és parkolási változásokra is számítania kell. Tehát a belvárosban szeptember 5-én lesz ez majd egyébként a Hősök terénél, a Zöld Irodaház mellett, ott egy felirat is jelzi majd, hogy hol kell számítanunk a lezárásra, nagyon-nagyon figyeljünk egymásra, és hát jó szórakozást kívánok majd idei elöljáróban is. Nálunk pedig a folytatás egészség eszenciánké jön a Csak 10 perc dr. Móri Gyulával, így a héten elsőnek Szakács Tiborral beszélgetnek ők. Mi változott meg az elmúlt 30 év alatt otthonainkban? Számtalan példát tudnék, de nem hiszem, hogy itt a fizikai dolgokról van szó, de mindjárt megtudjuk. Jön a Csak 10 perc.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
5: Mostában sokat figyelem az építészeti trendeket, és most azt látom, hogy az emberek kezdenek barátkozni a fénnyel. Nekem ez azért tetszik, mert jönnek a tulajdonképpen a teli üvegfelületek, és ezek világossá teszik a lakást. Bevallom őszintén, hogy azokat a kecókat nem is nagyon szeretem, amik ilyen lehangoló, ilyen sötét, picike kis lőrésjukak ablakok helyett. Legyenek nagy felületek, tudjanak beáramlani a fénnyel kapcsolatos energiák. Szerintem különben ennek van jelentősége, de majd kiderül. És ez kiválthatja picit, részben, nem azt mondtam, hogy teljesen, a szabadtéren töltött időnek egy részét, mert olyan nekem, mint hogyha kint lennék a természetben. Itt vagy? Szia, dr. Móri Gyulával beszélgetek.
6: Eddig bírtam
5: hallgatni. Üdvözlöm a hallgatók. Én így gondolom,
6: de... értem, csak a modern üvegek, amelyek...
5: Tudom, azok megszűrnek minden.
6: Na, akkor onnantól kezdve meg semmi nem jön be. Tehát ez egy látszat.
5: De nem jobb a lelkemnek, Gyula? Most nem akarok kötözködni. Nem jobb a lelkemnek, hogy egy ilyen gyönyörű szép, világos, napfényes helyem... Még ilyen akkor is, ha megszűri, de akkor is másabb a hangulatom tőle. Lehangol a sötét, szürke...
6: Na, de ennél a
5: spice hangulatú iroda.
6: A mai adás fog lehangolni. Le. Na, lépjünk be a házadba. Minden hallgatót is megkérek erre. Idézze fel a házát, lakását.
5: Már
6: egy picit kérlek. Nem hozzád megy, mindenki a sajátjába megy.
5: Ja.
6: Tehát mindenki idézze fel a saját lakását, most, amit lát. És ha mondjuk ugyanebben a lakásban lakott, vagy akár másikban is, idézze fel, hogy most mit lát, és mit látott mondjuk 15 évvel korábban. És mi az, ami megváltozott? Tételezzük fel, hogy most ugyanott laksz, ugyanaz a tapéta, a bútor, szőnyeg, minden ugyanaz. Mégis van valami, ami biztosan és mindenkinél megváltozott. Szerinted milyen?
5: Hát én.
6: Ó, te. Igen,
5: hát
6: te
5: öregszem. Valóban. Te. Hát most belenézek a tükörbe,
6: évenként megváltozol, ez igaz. Oké, no. Akkor egy másikat is mondok, rajtad kívül. Tehát mindenki háztartásában, lakásában megváltozott a világítás.
5: Tényleg. Régebben ugye a normál hagyományos izzók
6: voltak. És ma már, Tibi, azt nem lehet megmenni. Tehát ez volt a izzószál, wolfram szál.
5: Hát Gyula, összesen nem fogyasztunk 100 wattot most az újfajta ledes világításon.
6: Kapcsoljuk meg, tényleg.
5: Nem jó?
6: Gyönyörű. De nagyon jó, nem fogyasztasz 100 wattot. Na innen jön ez a baromság, már bocsánat. Butaság.
5: De miért fizessek egy csomót? Azért, mert telepakoltuk régebben 60-80-100 wattos izzóval a házat. Másabbak voltak azok a fények?
6: Nagyon, nagyon. Tehát voltak ezek a, ugye 20-40-60-100 valahogy így néztek ki a wattok. Ezeket már nem lehet kapni. Mert miért nem lehet kapni? Mert azért, mert amit te is mondasz, ezek az izzók nagyon sok energiát használtak el, nem fényre, hanem hőt termeltek. A hő nem fény. Tehát a világítás szempontjából elvesztegetett energia. Tehát energiatakarékosság kell, le kell cserélni az izzókat, ugye? Hát ez ma a trend. Csak egy dologba senki nem gondol bele. Hogy azok az izzók még az infravörös tartományban is termeltek, vagy sugároztak ki energiát, tehát a hő az ugye az infravörös tartományban, az már nem a látható. Tehát mit tiltottunk ki az otthonunkból?
5: Hát pontosan ezeket az infravörös sugárzó
6: izzókat. Azt a minimális a infravörös sugárzást, ami mesterségesen, de segítette a szervezetünket. Uh-huh.
5: És most ezeket megvesszük akkor ilyen 100 000 forintos gyógyítólámpaként?
6: Vagy még többként, de nem is tudod, de igazából nem fogod megvenni, mert mikor hazamentél, fölkapcsoltad a világítást, és nem akartad, ért. Tehát magyarul csak ért egy kis infravörös sugárzás. Ma vannak ezek a LED, fluorescent, vagy mit tudom, hogy kell ezeket mondani, vagy ezek két különböző rész, persze, tehát vannak ezek az energiatakarékos izzó. Mitől energiatakarékos? Ez a legfontosabb. Hogy a teljes fény spektrumnak a két végét, az UV-t is, meg az infravöröst is levágták. Ami nem világít, nem kell. Érted ennek a lényegét?
5: Hát az volt a funkciója, hogy világítson. Világít?
6: Igen, azt hittük, hogy csak annyi a funkciója, hogy világítson, de nem ennyi volt a funkció.
5: Sosem vettünk úgy izzót, hogy sugároz nektek UV sugárzást, és akkor
6: gyógyít. Azt nem, de infravöröset, igen.
5: Vagy infravöröset, és akkor... De sosem így vettünk izzót. Kell egy 100 wattos izzót, mert a nappaliba kell 4 darab belőle, az 400 watt. Okay, most meg egy fél lakótelep van el belőle.
6: Értem, Tibi, csak 400 wattól a szervezeted, a mitokondriumait kaptak dolgokat. Ma ezt elköltöd majd innentől kezdve gyógyszerre, meg a rossz életminőségednek a valamilyen szintű javítására, és teljesen. Most én nem a régi izzókat akarom visszahozni, félreértés ne essék, csak elmondom, hogy mi az, amit csinálunk.
5: Hát ezt pótolnunk kell.
6: Hát valamilyen úton, módon pótolni. Hadd mondjam el, az emberiség történetében először vagyunk abban a helyzetben, hogy csak látható fényt kapunk, és semmi más. Ez a probléma gyökere. Hát ez ugyanaz, mint amikor a skorbuthoz azért jutottak el a tengerészek, mert csak szárított húst vittek a hajón. Tehát egy csomó hiánybetegség nő napról napra, mert nem vagyunk eleget a napon, és ezzel párhuzamosan a lakásainkból is kiűztük azt az egyetlen egy forrást, amivel még jutottunk folyamatosan napi szinten infravörös sugárzáshoz.
5: Ja, megfogadva a tanácsodat, azt mondod, napi 20 perc a napon, a testünk 20%-át érje a napfény, és különben nem is biztos, hogy mindenhol érnie kell a napfénynek, mert ruhán keresztül is 8 centire le tud menni az emlékezeteim alapján. 20 percet kint vagyok, maradnak az izzók, pácsi.
6: Igen, de akkor mert van egy szám, amiről beszéltünk, hogy mennyit töltünk beltérben ma már.
5: Ugye, 90...
6: 95%-ot, és az emberek döntő részénél nincsen meg semmi.
5: Figyelmeztetésnek jó, de ki fog most ennek hatására majd normális szót
6: betenni? Menjünk tovább. Tehát azt akartam még elmondani, egy kicsit visszanézve, hogy nem volt ilyen az emberiség történetben. A tűznek van, a fáklyának van, a gyertyának van, még a gázlánknak, még az izzószálnak is van. Tehát minden, amit eddig kaptunk és világítottunk mesterségesen, az több volt, mint látható.
5: Ezért érzem jól magam egy kandalló mellett, ahol
6: patogatunk. Ha, kezdünk jó irányba menni. Na, akkor tovább megyek. A mai tévé, monitor, telefon, kékfény sugároz, és most jön a lényeg. Piros tartomány nélkül. Soha nem volt ilyen az emberiség történetében.
5: De várjál, már azon lehet állítani.
6: Nem.
5: Nem lehet?
6: Azon nem tudsz. Igen, a este el lehet tolni, de az arról majd megint külön beszélünk. De alapvetően nem úgy használod, tehát este a lefekvésnél csökkentik a képfényt, és tolnak rajta, de alapvetően a tévén nem is lehet, azt azért tegyük már hozzá, tehát úristen, milyen színe van, a fű nem zöld, hanem ilyen vagy, ezt senki nem csinálja. Hatalmas nagy tévék vannak, tehát jön a kék fény úgy, hogy a piros tartomány hiányzik. Ilyen sem volt még soha. És nem is volt ennyi alvászavarunk soha. Egyre több van.
5: Akkor életmódguru barátomnak, Péternek, akkor kezdjem elhinni azt a dolgait, amikor azt mondta nekem, hogy én ezt a piros lencsés szemüveget vegyem fel este.
6: Nagyon okos. Nagyon okos.
5: Azt mondtam, hogy te bolond vagy, Peti. Hát jó, hogy nem már napszemüvegbe fogok otthon járni a házba.
6: De igaza van, teljes mértékben azért, mert a házad egy katasztrófa, a levízúj.
5: Na légy szíves, ezt most hagyd abba. A feleségem ezt az adást meghallgatja, azt fogja mondani, hogy ne pocskondiázok, a mi házunk szívem igenis szép, nyugi.
6: Igen, szép, de bemész, és hát az én házam is olyan, Tibi, hát hagyjál már.
5: Hát ha beszéljünk a tényéről.
6: Jók az én házam. Ez nem igaz. Ledízó hátán, ugye most már a spotok is ledből vannak, hát egy olyan kékfény özönbe mész be, hogy az hihetetlen. Tehát
5: nem lehet akkor... különben a leden, nekünk van a plafonon ilyen led, de lehet a színhőmérsékletet változtatni. És mondjuk mi tényleg ott szeretjük, de tényleg lehet ilyen meleg
6: fehér. Ez ugyanolyan, mint a feldolgozott étel körülbelül, tehát.
5: Ja, hogy az nem az, minden, nem az a féle. Aha, nem ebbe igazad van.
6: Na, de van egy kutatás, amit 2026-ban csináltak. És még nem is jelent meg teljesen, de az úgynevezett összefoglalója már megjelent. Tehát nem árulok el titkot azzal, hogyha megosztom. Tehát egy vadonatúj dolog, még mondom, teljes terjedelmében nem publikálták. No, kicserélték a LED izzókat normál izzószálas izzókra. És azt a szervet mérték, a szemedet, amelyben a legtöbb mitokondrium van egységnyileg. Azt hiszem, nincs olyan szervünk, nincs olyan szövetünk az emberi szervezetben, ahol több mitokondrium lenne. Tehát sűrűbb lenne a mitokondrium jelenléte, mint a szemedben. Tehát itt nagyon jól lehet mérni a hatást. Oké. Ahogy idősödsz, ugye romlik a mitokondrium energiatermelése, és akkor kevesebb energiát termel, tehát romlik a szemed. Oké, na most, ha tudod növelni a mitokondrium által termelt energiát, akkor meg javulna a szemed. És a következő derült ki, hogyha 3 perc 670 nanométeres fény csak reggel 3 perc ér, akkor már ez mérhetően javítja a látásodat.
5: Honnan tudom én, hogy mi az a 360 nanométeres, az mi?
6: Az 670 az a 360, de az a lényeg, hogy ez már egy nagyon vörös fény, tehát ebben, de vannak, ugye mivel ez mesterséges dolgokról beszélünk, minden ilyen fényt kiadó eszköznek a fény hullámhossza az megvan, hogy az mennyi. Tehát az a lényeg, hogy minél kevesebb energiát termel a mitokondrium, függetlenül attól, hogy hol van. Ha a szemedben van, az a baj. Ha az agyadban van, az a baj. Ez az úriember megcsinálta ezt a kutatást, és 25%-kal javult a szem működése azzal, még egyszer mondom, azzal, hogy az izzót kicserélte régire. Tehát ez az, amit elveszítettünk egyértelműen.
5: Értem. Jó. Megoldásokat fogok holnap hozni, mert most átgondoltam ezt a dolgot, most már nincs idő ezt elmondani, holnap ezzel folytassuk, jó? Mert
6: jó,
5: most bennem maradt egy fontos információ, és én ezt holnap el kell, hogy mondjam a hallgatóknak, meg neked.
6: Ám legyen így.
5: Köszönöm szépen, holnap folytatjuk. Szia, doktor úr!
6: Szerbusztok!
1: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: És jött néhány üzenet, segítve egymást, SMS számunkra 3333-1039, a 4-es huszárok útján, trafi a fehér Skodára figyeljünk, na meg persze a sebességmutatóra, rendőrt látni a László utca végén is. Ennyit üzeneteink felül egyébként ne feledje, a rendőrök, a polgárőrök most is segítenek az iskolák, óvodák környezetében, hogy ott mindenki biztonságban legyen, de nekünk is. Azért főleg itt az iskola szezon elején sűrűbben kell szólni, hogy nézzetek srácok körbe, mert elfelejtik, azért valljuk be, hogy azért egyszer-egyszer előfordul, hogy én is láttam a srácokon, hogy nem néznek jól körül. Szóval figyelmesen, várom észrevételeit, 33-33-103-9, jön az Iron Mafia és a bónuszjáték, de meg Jennifer Hudson-dól a Spotlight, és nézzük az üzemanyag árakat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Az óra végén a hírek előtt, akkor nézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyagok terén. Elmondható, hogy szerintem legalábbis jó áron tankolhatunk. A benzin 602, a gázolaj 678 forintért tankolható. Ez egyébként a mai nap nem módosult. Hoztam egy kis statisztikát is, hogy lássuk, hogy hogyan állunk. 96 dollár egyébként a Brent olaj hordonkénti ára, de voltunk 124 forinton is méghozzá áprilisban, és volt még egy ilyen csúcs 22 januárjában, úgyhogy ez a 96 dollár a sok, hiszen ez általában ilyen 70 dollár környékén mocorog, de ettől voltunk sokkal rosszabb helyzetben is. A forint 316-on áll az USA dollárral szemben, de itt is egy kis statisztikát, ez 25 januárjában 407, míg 22 októberében 447 forint volt, a 316 szerintem nagyon jól hangzik. Holtankoljak.hu, itt még vannak kiegészítések, mi meg tájékozódunk a hírekből, aztán pedig beszélgetünk az almáról, minden idők egyik legrosszabb termése az idei.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 11-12-13.
3: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitál Spa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
2: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
3: Neked is ott a helyed.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil számítástechnika.
4: Technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
6: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
7: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény, értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e, nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi négyesen.
8: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
9: Hát a 80-as maratonra.
8: 80 kilométer?
9: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
10: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
11: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
12: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
11: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
12: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogazda.hu oldalon.
11: Nyírkem, az egészséges kert titka.
13: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni.
14: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
15: Elektromos hulladékgyűjtők járják a megye útjait. Folytatódik az értékes esték. Sikeres volt az első akvatlon. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Három elektromos hulladékgyűjtő jármű dolgozik Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmárberek településein. Egy éven át tesztelte az EAK Nonprofit Kft. Azt, hogy a kukás autók milyen feladatokra használhatók a leghatékonyabban. A tapasztalatok alapján a járművek leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyultak eredményesnek, számolt be a nyíregyháza.hu. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatok teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Folytatódik a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság programsorozata. Az értékes esték következő alkalmát szeptember 22-én tartják, ezúttal a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar kerül a középpontba. A nemzeti értékként számon tartott együttes zeneművészeti és kultúra közvetítő tevékenységét Kóti Gergő, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Közhasznú Egyesület elnöke mutatja be. Az előadáson a zenekar is közreműködik. Az értékes esték célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a Nyíregyházához kötődő kulturális, művészeti és egyéb értékeket, írja a nyíregyháza.hu. A program ingyenes, a helyszín a Móricz Zsigmond könyvtár lesz. A bújtosító újabb sporttörténetet írt. Itt rendezték meg az első akvatlon élménybajnokságot, ahol több mint 50 versenyző állt rajthoz. A célba érkezők mindegyike egyedi befutóérmet kapott, a legjobbakat pedig külön díjakkal jutalmazták, ezeket Győr Bélától, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkárától vehették át a győztesek.
14: Nagy örömmel vettük ezt, azt is, hogy Nyíregyháza újra fölkerült a térképre, és köszöntem a rendezőknek azt, mert ugye itt voltunk a vándorgyűlésen is legutóbb, és annak is nagyon-nagyon jó visszhangja volt. Azt, hogy ilyen aktívak, és azt, hogy ilyen sporteseményeket kezdeményeznek. Látszik, hogy itt családok is megjelentek, volt, ahol apukák, anyukák versenyeztek, volt, ahonnan a gyerekek. Ha már csak azt elértük, hogy jövőre ugye a családokból, akik most nem indultak, azok is indulnak, akkor azt hiszem, hogy elérte a célját ez a rendezvény is.
15: És most néhány szó az időjárásról. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet Nyíregyháza környékén, de csapadékra nem kell számítanunk a következő órákban. Este felé lehetnek majd szórványos záporok, de ez is jelentéktelen lesz. Éjjel is beborulhat majd, de még ekkor sem várható eső. A légmozgás a következő napokban megélénkülhet, ám ez lehűlés helyett inkább csak füllettebb időt hoz, szombaton elérhetjük a 33 fokot is. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Zsíros Andrást hallották.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Gyönyörű késő nyárias idővel számoljon odaként 26 fok a hőmérőn, a folytatásban pedig úgy néz ki, hogy felszakadozik a felhőzet és egy kis parányi. Napsütés még érkezhet, a szél egyébként délies, melegnek fogja érezni, ez egyébként mérsékelt kategóriában, na de hát majd hozok még ide infókat.

Az elkövető Robin Reyes, itt hallott a legnagyobbak között, ez a Best FM, és hát jön majd a halott pénz, meg Olá Helena a Szétszeretlek dallal, előttünk pedig az alma, minden idők egyik, pontosabban az elmúlt 50 év legrosszabb alma termelése, mely hát a környezeti hatások miatt alakult így. A kilátások a szezon előtt nagyon jónak néztek ki, de a tavaszi fagyok elvitték durván a termés 60%-át, és erre jött még ez a nyári forróság, a szárazság, úgyhogy egyáltalán nem jó a helyzet. Úgy néz ki, olyan 130-140 ezer tonna termés szüretelhető majd le az almafákról, ebből durván 50-60 ezer tonna lehet étkezési, a többi pedig ipari felhasználásra szánt alma, csak itt egy gondolat. A 130-140 ezer tonnával szemben ennek majdnem a 2,5-szeres, ilyen 400 ezer tonna körül szokott lenni, legalábbis emlékeim szerint, bár ez nem biztos, hogy hiteles info. Az MTM még kiegészítéseket talál, látjuk, hogy az alma termésnek több mint a felét el kell engedjük idén, úgyhogy hát most még a szezonban lehet jó almákat enni, aztán úgy néz ki, hogy az őszi, a tél és a tavaszi időszakban a hűtő, házakban tárolt almától el kell majd búcsúzzunk, legalábbis nagy valószínűséggel magyar alma itt nem lesz. Cikk a Best FM oldalán, folytatjuk a halott pénzzel, aztán itt van Britney Spears Toxic dala, az átirat pedig a Hófehér Jaguár Curtis-szel is. Pili Barnával is itt mindjárt.

George Michael dala után akkor egy kezdem így gondolataimat, hogy én nagyon szeretem, amikor nem teszünk feleslegesen dolgokat. Én nagyon szeretem, amikor nem kútyavetyélünk el dolgokat, ezzel a szóval élve, és nagyon szeretem, amikor meg tudjuk becsülni azt, ami van. Persze, hát ez nagyon jó hangzik. Látnunk kell, hogy nem mindenki becsülheti meg azt, amilyen van, mert nincs, és nekünk meg talán felesleg is van, amit általában elszoktunk kútyavetyélni, elszórunk, vagy egyszerűen csak megszabadulunk tőle, a legrövidebb út a kuka, ahogy szokták volt mondani, ne ezt tegye, főként a ruhákkal, hiszen használt adománygyűjtésként leadható, és én azért mindenkit buzdítanék erre. A használt ruha adománygyűjtésről beszéljünk szeptember 6-án, 8 és 14 óra között a Buzadéri piac fedett területén, ott hátul, oda vigye, és akkor ezzel segíthet másokon. Szerintem ennél nagyobb dolog, azért nem sok minden van, talán a véradás, mert hát ott is azért életeket mentünk. Itt pedig hát életeket jobbíthatunk ezzel a csúnya szóval. Ne legyünk restek, tegyünk másokért, embertársainkért szerintem. Azért gondoljunk bele, hogy milyen mosolygós tud lenni egy gyermeki arc, amikor kap egy játékot, kap egy új ruhát, egy pulóvert. Ugye azért ez így megmozdítja az embert belül. Szerintem foglalkozni ezzel is nagyon-nagyon fontos. Kováékkal folytatjuk. 15 millióból egy, hát legyünk mi az, azaz egy a 15 millióból. Sheryl Cole-al folytatjuk, aztán itt van még a piros az alma, ha már meg volt az almás hírünk is. Itt majd Mezőm is énekel.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Pink énekelt, a Stupid Girls után már a kis péntek időjárási adatai, előttem holnap már csütörtök, és ugye a keddi iskola kezdés kicsit megzavarja az ember időérzékét. Egy szalad már ez a hét, aztán jöhet egy kis pihenés. A srácokra is ráfér, ebben biztos vagyok. 13 fok a reggel startjában, délnyugatias mérsékelt szélre készüljön, mely majd nyugatívá fordul, és 29 fokig kúszunk fel a hőmérsékleti skálán az előrejelzések szerint. Felhők jönnek, mennek, esőre készülni 7%-nyi az esélye. Talán nem kell. Aztán néztem itt a távlati dolgokat, nagyjából ez a hét még nyugisan letelik. Hétvégére nagyot ugrik a hőmérséklet, 32-33 fok jöhet majd erős széllel, és hát záporokkal, kettős fronti hatással, és innentől kezdve kicsit csapadékossá fordul az idő, aztán majd csökkennek a hőmérsékleti értékek. A jövő hét már inkább az esőről, meg a 25 fokos csúcsokról szól, míg a reggel perceiben inkább 11 fok várható majd. Hát ennyit változó néhány nap alatt. Holnap már harmadika, Hilda ünnepel, Gergellyel mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok, és jön a tangcsapda dala, aztán pedig a Spice Girls énekel,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: A hét közepére is felrajzoljuk a koronát, pontosabban kipipáljuk szerda is. Eltelt, legalábbis az én műsorsávomat tekintve tutira, és hát adom át a helyem a Night Shift, ma is érkezik jó kis popdalokkal. Dudolós, táncolós, meg egy kicsit lötyögős is. A következő két óra tartsanak velük is, és készüljünk a holnapra, amikor a délutánban újra együtt tölthetjük ezeket a perceket. Én már nagyon várom, Dékán István vagyok. Viszont hallásra!
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi négyesen.
4: Szeptember 11-12-13.
5: Csempei és kert, akciós és családi napok Nyíregyházán. Vital Spa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
4: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
5: Neked is ott a helyed.
6: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
7: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
6: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
7: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
6: Nyírkem, az egészséges kert titka.
8: Autóban, munka közben, vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Továbbra is zárva tart a szülészet Máté Szalkán. Péntek esti futóprogram Nyíregyházán. Figyeljünk az utakon az iskolásokra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Továbbra is szünetel a szülészet nőgyógyászati aktív fekvőbeteg ellátás és az ügyelet a Mátészalkai Tagkórházban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közölte, a rendelkezésre álló humán erőforrás csökkenése miatt a nyári időszakban kialakított ellátási rend marad érvényben, vagyis a szüléseket Nyíregyházán és Fehérgyarmaton biztosítják. Mátészalkán ugyanakkor továbbra is elérhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhes gondozás és az ultrahangvizsgálat, a rizikóvárandósok követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint hétköznap nappali időszakban a sürgős nőgyógyászati ellátás is. A szülészet újraindításának lehetőségén pedig továbbra is dolgoznak a szakemberek. Pénteken ismét megrendezik a Veled futok rendezvényt Nyíregyházán. A szervezők célja, hogy a mozgás örömét látványos fényekkel, zenével és közösségi élményekkel tegyék emlékezetesebbé, közölte a Nyíregyházi Sportcentrum. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum ad otthont az eseménynek, a résztvevők három különböző futótáv közül választhatnak, 400 méter, 1200 méter és 3000 méter. A futás mellett kísérő programokkal, tűz és LED zsonglőrökkel, fényfestéssel, rúttánccal, arcfestéssel, zenés programokkal is várják az érdeklődőket. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Tegnap országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőralezredes.
10: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és figyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
9: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet Nyíregyháza környékén, de csapadékra nem kell számítanunk a következő órákban. Este felé lehetnek majd szórványos záporok, de ez is jelentéktelen lesz. Éjjel is beborulhat majd, de még ekkor sem várható eső. A légmozgás a következő napokban megélénkülhet, ám ez lehűlés helyett inkább csak füllettebb időt hoz, szombaton elérhetjük a 33 fokot is. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, Zsíros Andrást hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szabolcsban is pusztítottak a szabadtéri tüzek, ismét lesz retro véradás, felmérik a balatoni bringakör állapotát. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az extrém forró és száraz nyárnak köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádiónak Rutkai Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.
3: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatokhoz viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly, tehát 2025-ben egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltó munka áll.
2: Ismét retro véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat. Most szombaton országszerte 32 helyszínen, köztük a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben is várják az önkéntes véradókat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A véradást retro zene és sörvirsli menü teszi különlegessé. Vért bárki adhat, aki egészséges, 18 és 65 év közötti testsúlya eléri az 50 kg-ot, és megfelel a véradás egyéb feltételeinek is. Minden fontos részlet elérhető az ovs.hu oldalon. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kapni az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
4: Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák, naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
2: És most néhány szó az időjárásról. Gyorsan hűl a levegő, Nyíregyházán ma a legmelegebb órákban 28 fokot mérhettünk, de most már inkább a 20 fok alatti hűvös lesz a jellemző. Elenyésző csapadék helyenként előfordulhat, miután többször is megnövekszik felettünk a felhőzet éjszaka. Holnap egy hideg front ér el bennünket, de ettől csak tovább melegszik. Szombaton már a 33 fokot is elérhetjük, közben gyakran megélénkül a légmozgás. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elektromos hulladékgyűjtők járják a megye útjait. Folytatódik az értékes esték. Sikeres volt az első akvatlon. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Három elektromos hulladékgyűjtő jármű dolgozik Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmárberek településein. Egy éven át tesztelte az EAK Nonprofit Kft. Azt, hogy a kukás autók milyen feladatokra használhatók a leghatékonyabban. A tapasztalatok alapján a járművek leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyultak eredményesnek, számol be a nyiregyháza.hu. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatok teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Folytatódik a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság programsorozata. Az értékes esték következő alkalmát szeptember 22-én tartják, ezúttal a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar kerül a középpontba. A nemzeti értékként számon tartott együttes zeneművészeti és kultúra közvetítő tevékenységét Kóti Gergő, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Közhasznú Egyesület elnöke mutatja be. Az előadáson a zenekar is közreműködik. Az értékes esték célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a Nyíregyházához kötődő kulturális, művészeti és egyéb értékeket, írja a nyiregyháza.hu. A program ingyenes, a helyszín a Móricz Zsigmond könyvtár lesz. A bújtosító újabb sporttörténetet írt. Itt rendezték meg az első akvatlon élménybajnokságot, ahol több mint 50 versenyző állt rajthoz. A célba érkezők mindegyike egyedi befutóérmet kapott, a legjobbakat pedig külön díjakkal jutalmazták, ezeket Győr Bélától, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkárától vehették át a győztesek.
3: Nagy örömmel vettük ezt, azt is, hogy Nyíregyháza újra fölkerült a térképre, és köszöntem a rendezőknek azt, mert ugye itt voltunk a vándorgyűlésen is legutóbb, és annak is nagyon-nagyon jó visszhangja volt. Azt, hogy ilyen aktívak, és azt, hogy ilyen sporteseményeket kezdeményeznek. Látszik, hogy itt családok is megjelentek, volt, ahol apukák, anyukák versenyeztek, volt, ahonnan a gyerekek. Ha már csak azt elértük, hogy jövőre ugye a családokból, akik most nem indultak, azok is indulnak, akkor azt hiszem, hogy elérte a célját ez a rendezvény is.
2: És most néhány szó az időjárásról. Gyorsan hűl a levegő, Nyíregyházán ma a legmelegebb órákban 28 fokot mérhettünk, de most már inkább a 20 fok alatti hűvös lesz a jellemző. Elenyésző csapadék helyenként előfordulhat, miután többször is megnövekszik felettünk a felhőzet éjszaka. Holnap egy hideg front ér el bennünket, de ettől csak tovább melegszik, szombaton már a 33 fokot is elérhetjük, közben gyakran megélénkül a légmozgás. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza.
0: Nyíregyháza.
3: Best FM.
0: Szeretem.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Továbbra is zárva tart a szülészet Máté Szalkán. Péntek esti futóprogram Nyíregyházán. Figyeljünk az utakon az iskolásokra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Továbbra is szünetel a szülészet nőgyógyászati aktív fekvőbeteg ellátás és az ügyelet a Mátészalkai Tagkórházban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közölte, a rendelkezésre álló humán erőforrás csökkenése miatt a nyári időszakban kialakított ellátási rend marad érvényben, vagyis a szüléseket Nyíregyházán és Fehérgyarmaton biztosítják. Mátészalkán ugyanakkor továbbra is elérhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhes gondozás és az ultrahangvizsgálat, a rizikóvárandósok követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint hétköznap nappali időszakban a sürgős nőgyógyászati ellátás is. A szülészet újraindításának lehetőségén pedig továbbra is dolgoznak a szakemberek. Pénteken ismét megrendezik a Veled futok rendezvényt Nyíregyházán. A szervezők célja, hogy a mozgás örömét látványos fényekkel, zenével és közösségi élményekkel tegyék emlékezetesebbé, közölte a Nyíregyházi Sportcentrum. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum ad otthont az eseménynek, a résztvevők három különböző futótáv közül választhatnak, 400 méter, 1200 méter és 3000 méter. A futás mellett kísérő programokkal, tűz és LED zsonglőrökkel, fényfestéssel, rúttánccal, arcfestéssel, zenés programokkal is várják az érdeklődőket. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Tegnap országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónak Dávid Mónika rendőralezredes.
3: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és figyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Gyorsan hűl a levegő, Nyíregyházán ma a legmelegebb órákban 28 fokot mérhettünk, de most már inkább a 20 fok alatti hűvös lesz a jellemző. Elenyésző csapadék helyenként előfordulhat, miután többször is megnövekszik felettünk a felhőzet éjszaka. Holnap egy hideg front ér el bennünket, de ettől csak tovább melegszik, szombaton már a 33 fokot is elérhetjük, közben gyakran megélénkül a légmozgás. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Szabolcsban is pusztítottak a szabadtéri tüzek, ismét lesz retro véradás, felmérik a balatoni bringakör állapotát. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az extrém forró és száraz nyárnak köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádiónak Rutkai Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.
2: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Beregben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatokhoz viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly, tehát 2025-ben egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltó munka áll.
1: Ismét retro véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat. Most szombaton országszerte 32 helyszínen, köztük a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben is várják az önkéntes véradókat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A véradást retro zene és sörvirsli menü teszi különlegessé. Vért bárki adhat, aki egészséges, 18 és 65 év közötti testsúlya eléri az 50 kg-ot, és megfelel a véradás egyéb feltételeinek is. Minden fontos részlet elérhető az ovs.hu oldalon. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kapni az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
3: Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: És most néhány szó az időjárásról. Gyorsan hűl a levegő, Nyíregyházán ma a legmelegebb órákban 28 fokot mérhettünk, de most már inkább a 20 fok alatti hűvös lesz a jellemző. Elenyésző csapadék helyenként előfordulhat, miután többször is megnövekszik felettünk a felhőzet éjszaka. Holnap egy hideg front ér el bennünket, de ettől csak tovább melegszik, szombaton már a 33 fokot is elérhetjük, közben gyakran megélénkül a légmozgás. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: egyedül. Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek.

te zenét, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

Ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megvan.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: szúnyozni.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

Megadjuk a városritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

A te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: válasz.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.